0: 52-es parcellájában. A rendőrség továbbra sem küld SMS-ben közlekedési bírságról szóló értesítést. Ismét olyan adathalász üzenetek terjednek, amelyekkel csalók próbálják megvezetni a gyanútlan címzetteket, figyelmeztet az Országos Rendőrfőkapitányság. A megtévesztő SMS-ekben valamilyen közlekedési jogsértésre hivatkoznak a bűnözők, és a befizetéshez egy adathalász linket is mellékelnek. Ez a hivatkozás egy olyan hamis weboldalra vezet, amely a rendőrség hivatalos ügyintézési felületét utánozza, hogy így szerezzék meg az áldozatok személyes és bankkártya adatait. A hatóságok nyomatékosan kérnek mindenkit, ha ilyen üzenetet kap, ne kattintson a linkre, ne adja meg az adatait, hanem azonnal törölje az SMS-t. Kendőzetlenül elmondta a véleményét Kökény Attila a Megasztárról. Az énekes, aki annak idején éppen ebben a tehetségkutatóban lett országszerte ismert, egy beszélgetésben kijelentette, mindaz, ami korábban értéket képviselt a műsorban, mára elveszett a számára, és azokra a dolgokra sem tud már büszke lenni, amelyekre egykor az volt. Hozzátette, az ő szereplése idején a produkció még valódi minőséget közvetített, ám a mostani szériákról és az ott zajló eseményekről már egészen más a véleménye.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
2: Egész éjjel. Megafon.
3: Nagyot szól.

0: 3 óra van.
1: Itt a Megafon.
0: A mikrofonnál Györfi Betta.
2: Hírek.
0: A magyar történelem egyik legnagyobb vasútfejlesztési programjáról döntött a Tisza kormány, közölte a miniszterelnök a közösségi oldalán. Magyar Péter hozzátette, a Baross Gábor program részleteit a jövő héten ismertetik a közlekedési és beruházási miniszterrel. Vitézi Dávid a parlamentben július 7-én mutatta be a közösségi közlekedés fejlesztéséről szóló törvényjavaslatot. A miniszter hangsúlyozta, hogy a tervezet szorosan összefügg az Európai Uniós források hazahozatalával. A cél az, hogy minél több pénzt fordíthassanak a vasút megújítására, ennek szellemében dolgoznak a 10 évnél is hosszabb távú Baross Gábor vasútfejlesztési terv elkészítésén. Vitézi Dávid kiemelte, bár az infrastruktúra terén is bőven van feladat, ez a törvényjavaslat most elsősorban a járműparkra és a szolgáltatás színvonalára koncentrál. A II. Világháborúban elesett 26 magyar katona maradványait tárták fel a Komárom-Esztergom vármegyei Kisbéren. A hírt a Hadtörténeti Intézet és Múzeum hadisír gondozói közölték. Tájékoztatásuk szerint tavaly egy helyi lakos hívta fel a figyelmüket a kisbéri alsó temetőben lévő katonasírokra. Egy helyi sírásó ráadásul arról számolt be, hogy még 2018-ban egy civil temetés előkészítésekor nagy mennyiségű katonai felszerelést és csontokat talált a földben. A katonák földi maradványait antropológiai vizsgálatra Budapestre szállították. A hősi halottakat a tervek szerint ősszel katonai tiszteletadás mellett temetik újra a Fiumei úti sírkert 52-es parcellájában. A rendőrség továbbra sem küld SMS-ben közlekedési bírságról szóló értesítést. Ismét olyan adathalász üzenetek terjednek, amelyekkel csalók próbálják megvezetni a gyanútlan címzetteket, figyelmeztet az Országos Rendőrfőkapitányság. A megtévesztő SMS-ekben valamilyen közlekedési jogsértésre hivatkoznak a bűnözők, és a befizetéshez egy adathalász linket is mellékelnek. Ez a hivatkozás egy olyan hamis weboldalra vezet, amely a rendőrség hivatalos ügyintézési felületét utánozza, hogy így szerezzék meg az áldozatok személyes és bankkártya adatait. A hatóságok nyomatékosan kérnek mindenkit, ha ilyen üzenetet kap, ne kattintson a linkre, ne adja meg az adatait, hanem azonnal törölje az SMS-t. Kendőzetlenül elmondta a véleményét Kökény Attila a Megasztárról. Az énekes, aki annak idején éppen ebben a tehetségkutatóban lett országszerte ismert, egy beszélgetésben kijelentette, mindaz, ami korábban értéket képviselt a műsorban, mára elveszett a számára, és azokra a dolgokra sem tud már büszke lenni, amelyekre egykor az volt. Hozzátette, az ő szereplése idején a produkció még valódi minőséget közvetített, ám a mostani szériákról és az ott zajló eseményekről már egészen más a véleménye.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
2: Egész éjjel. Megafon.
0: Nagyot szól.

ain't no country club either.

0: 4 óra van.
1: Itt a Megafon.
0: A mikrofonnál Györfi Betta.
2: Hírek.
0: A magyar történelem egyik legnagyobb vasútfejlesztési programjáról döntött a Tisza kormány, közölte a miniszterelnök a közösségi oldalán. Magyar Péter hozzátette, a Baross Gábor program részleteit a jövő héten ismertetik a közlekedési és beruházási miniszterrel. Vitézi Dávid a parlamentben július 7-én mutatta be a közösségi közlekedés fejlesztéséről szóló törvényjavaslatot. A miniszter hangsúlyozta, hogy a tervezet szorosan összefügg az Európai Uniós források hazahozatalával. A cél az, hogy minél több pénzt fordíthassanak a vasút megújítására, ennek szellemében dolgoznak a 10 évnél is hosszabb távú Baross Gábor vasútfejlesztési terv elkészítésén. Vitézi Dávid kiemelte, bár az infrastruktúra terén is bőven van feladat, ez a törvényjavaslat most elsősorban a járműparkra és a szolgáltatás színvonalára koncentrál. A II. Világháborúban elesett 26 magyar katona maradványait tárták fel a Komárom-Esztergom vármegyei Kisbéren. A hírt a Hadtörténeti Intézet és Múzeum hadisír gondozói közölték. Tájékoztatásuk szerint tavaly egy helyi lakos hívta fel a figyelmüket a kisbéri alsó temetőben lévő katonasírokra. Egy helyi sírásról ráadásul arról számolt be, hogy még 2018-ban egy civil temetés előkészítésekor nagy mennyiségű katonai felszerelést és csontokat talált a földben. A katonák földi maradványait antropológiai vizsgálatra Budapestre szállították. A hősi halottakat a tervek szerint ősszel katonai tiszteletadás mellett temetik újra a Fiumei úti sírkert 52-es parcellájában. A rendőrség továbbra sem küld SMS-ben közlekedési bírságról szóló értesítést. Ismét olyan adathalász üzenetek terjednek, amelyekkel csalók próbálják megvezetni a gyanútlan címzetteket, figyelmeztet az Országos Rendőrfőkapitányság. A megtévesztő SMS-ekben valamilyen közlekedési jogsértésre hivatkoznak a bűnözők, és a befizetéshez egy adathalász linket is mellékelnek. Ez a hivatkozás egy olyan hamis weboldalra vezet, amely a rendőrség hivatalos ügyintézési felületét utánozza, hogy így szerezzék meg az áldozatok személyes és bankkártya adatait. A hatóságok nyomatékosan kérnek mindenkit, ha ilyen üzenetet kap, ne kattintson a linkre, ne adja meg az adatait, hanem azonnal törölje az SMS-t. Kendőzetlenül elmondta a véleményét Kökény Attila a Megasztárról. Az énekes, aki annak idején éppen ebben a tehetségkutatóban lett országszerte ismert, egy beszélgetésben kijelentette, mindaz, ami korábban értéket képviselt a műsorban, mára elveszett a számára, és azokra a dolgokra sem tud már büszke lenni, amelyekre egykor az volt. Hozzátette, az ő szereplése idején a produkció még valódi minőséget közvetített, ám a mostani szériákról és az ott zajló eseményekről már egészen más a véleménye.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
2: Megafon, Megafon,
0: nagyot szól.

0: 5 óra van.
1: Itt a Megafon.
0: A Megafon hírei következnek 2026. július 17-én a mikrofonnál Györfi Betta. Hírek. Idén is keresik Palóc ország szépét a jövő hét végén Balassagyarmaton kezdődő Szent Anna napi Palóc búcsú és folk fesztivál keretében, árult el a Megafon reggeli műsorában a Mixed Kálmán Művelődési Központ igazgatónője. Golyán Krisztina a startmenüben arról beszélt, a felhívás nem egy hagyományos szépségverseny, hanem a Palóc népviselet, a hagyományok és a kulturális örökség igazi ünnepe. Olyan lányokat és fiatal asszonyokat várnak, akik büszkén hordják őseik öltözetét és szívesen mutatják be annak szépségét, hiteles, valamint értékeit. Az igazgatónő hozzátette, a megmérettetésre kizárólag autentikus Palóc népviseletben lehet jelentkezni, hiszen az előválogatás során a hagyomány hűség a legfőbb szempont. A rendezvényre vasárnapig lehet regisztrálni. Olyan Krisztinát, a Balassagyarmati Mixed Kálmán Művelődési Központ igazgatónőjét hallják.
2: Így hívtuk szombatra életre néhány évvel ezelőtt újból a Szent Anna szépeit, azaz Palócország szépének megválasztását. Itt nagyon jól tettünk szerintünk, mert az egyik legnépszerűbb program, nagyon várja mindig a közönség. Inkább a népviselet viselésének a versenye. Több részből áll, igen, az is fontos, hogy ő hogy kacsint, hogy mosolyog, de az, hogy milyen méltósággal és milyen háttértörténettel viseli a népviseletet, talán ez a döntő, illetve azért nézzünk szakmai elemeket is, hogy van felrakva az a főkötő, meg összeillenek-e a népviseleti elemek, mennyire autentikus az a darab, és most már azért csinálunk ezért előválogatót is, hogy mert tehát népszerű egy program, és hogy tényleg minél hitelesebben tudjuk bemutatni, és hiteles emberekkel a Palóc viseletet.
0: A Dériné program Vitéz László alprogramja várja azoknak az óvodáknak a jelentkezését, amelyek a következő nevelési évben ingyenesen szeretnék biztosítani a gyerekeknek a Bábszínház és a Magyar Néphagyományok játékos világát. Varga Csikás Csenge projektvezető a Megafonnak elmondta, a kezdeményezés rendkívül népszerű a nyugat-nógrádi térségben. Balassagyarmat összes óvodája mellett Patvarcon, Ipolyszögön, Palotáson, Kállón, Etesen és Szentén is felléptek már a legkisebbek előtt. Az érdeklődő intézmények az info@vlp.derineprogram.hu e-mail címen jelentkezhetnek. Varga Csikás Csengét, a Dériné program Vitéz László alprogramjának projektvezetőjét hallják.
3: A Vitéz László program célja, hogy a legkisebbeket, az óvodás korosztályt megszólítsa a Bábszínház élményével, és a színházi világba így bevezesse őket. Drámajátékokkal, népzenével, táncházzal, kézműves foglalkozással is készül a program az előadásokon túl, tehát egy komplex pedagógiai programot nyújtunk a gyerekek számára. Nagy hangsúlyt fektetünk ugye arra, hogy ez a kulturális élmény majd a következő színházba járó generációt ki tudja nevelni, és az óvodapedagógusok visszajelzéséből is ezt tapasztaljuk, hogy ez az élmény, ez egy örök élmény, és a gyerekeken lenyomatot hagy, mert még heteken, hónapokon keresztül is emlegetik a programot és az előadást.
0: Vádemelést javasolnak a széchenyi nyomozók az ellen a 26 éves férfi ellen, aki megfenyegetett és kirabolt egy 11 éves kisfiút. A Magyar Géci elkövető június 5-én kora délután szólította meg a gyermeket Széchenyi sétáló utcájában. Először csak pénzt kért tőle, ám miután a fiú ezt megtagadta és megpróbált elsétálni, a támadó követni kezdte. Amikor utolérte, veréssel fenyegette meg a gyermeket, ha nem adja át az összes nála lévő értéket. A megrémült kisfiú a fenyegetés hatására odaadta a zseppénzét. A bejelentés után a rendőrök gyorsan azonosították és elfogták a gyanúsítottat, akinél megtalálták az elrabolt 1000 forintos bankjegyet is. Gyertyás megemlékezést szervez holnap este 6 órától a Nézsai Mixád Kálmán Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola. Az intézmény a közösségi oldalán jelentette be, hogy az iskola parkolójában adóznak majd annak a 15 éves diáknak az emlékére, aki a napokban veszítette életét egy tragikus közlekedési balesetben. Bandúr Bendegú szerdán hunyt el, amikor a kettes főúton Szendehelyi és Katalin puszta között egy kamion és egy személyautó ütközött össze. A szerencsétlenségben egy 50 év körüli férfi is súlyosan megsérült, őt kórházba szállították. A 15 éves fiú életéért hosszan küzdöttek a mentők, de a gyors beavatkozás és az újraélesztési kísérletek ellenére a helyszínen életét vesztette. Rendészeti vezetői kinevezésekről és megbízásokról döntött Pósfai Gábor belügyminiszter. A változások a Pest és a Nógrád vármegyei rendőrfőkapitányságot is érintik. A tárcavezető visszavonta Lauda Zoltán rendőrtandártábornok Pest vármegyei főkapitány vezetői kinevezését, a beosztás ellátásával pedig Horváth András rendőrtandártábornokot bízta meg. Ezzel egy időben távozik posztjáról a Nógrád vármegyei rendőrfőkapitányság vezetője, Somsics Gabriella rendőrtandártábornok is. Az ő helyét a megyei főkapitányság élén Kálmán Zsolt rendőrezredes veszi át. Ezüstérmet szerzett Nagy Rasztovszki Vince a kanadai Halifaxban megrendezett ifjúsági és U23-as gyorsasági kajakkenu világbajnokságon. A Dunakeszi Kajakklub versenyzője egy rendkívül erős mezőnyben állhatott fel a dobogó második fokára. Az 54 nemzet részvételével zajló világbajnokságon Vince kiváló versenyzéssel mindössze 15 század másodperccel maradt le az aranyéremről és a világbajnoki címről.
1: Időjárás.
0: Szinte zavartalan napsütés várható ma Palasagyarmat és Vác térségében. A legmelegebb órákban 35 Celsius fok körül alakulnak a maximumok.
1: Közlekedés.
0: Trafipax várható ma Etes belterületén, valamint Verőcén az Árpád úton is. Vezessenek figyelmesen.
1: És most csak magyarok. Magyarországon egyedülálló remek zenei válogatásban.
4: Megafon.
1: Nagyot szól.

0: a Megafon.
1: Ez a kép kicsit hasonlít rád, mielőtt alfában hagytad a romantikát, mielőtt törölni kezdted sejtről sejtre a tested.

0: Nem adom el.
1: 6 óra van.
2: Itt a Megafon.
1: A Megafon hírei következnek 2026. július 17-én a mikrofonnál Györfi Betta.
3: Hírek.
1: Idén is keresik Palóc ország szépét a jövő hét végén Balassagyarmaton kezdődő Szent Anna napi Palóc búcsú és folk fesztivál keretében, árult el a Megafon reggeli műsorában a Mixed Kálmán művelődési központ igazgatónője. Golyán Krisztina a startmenüben arról beszélt, a felhívás nem egy hagyományos szépségverseny, hanem a Palóc népviselet, a hagyományok és a kulturális örökség igazi ünnepe. Olyan lányokat és fiatal asszonyokat várnak, akik büszkén hordják őseik öltözetét és szívesen mutatják be annak szépségét, hiteles, valamint értékeit. Az igazgatónő hozzátette, a megmérettetésre kizárólag autentikus Palóc népviseletben lehet jelentkezni, hiszen az előválogatás során a hagyomány hűség a legfőbb szempont. A rendezvényre vasárnapig lehet regisztrálni. Olyan Krisztinát, a Balassagyarmati Mixed Kálmán művelődési központ igazgatónőjét hallják.
4: Így hívtuk szombatra életre néhány évvel ezelőtt újból a Szent Anna szépeit, ez a Palócország szépének megválasztását. Itt nagyon jól tettünk szerintünk, mert az egyik legnépszerűbb program, nagyon várja mindig a közönség. Inkább a népviselet viselésének a versenye több részből áll. Igen, az is fontos, hogy ő hogy kacsint, hogy mosolyog, de az, hogy milyen méltósággal és milyen háttértörténettel viseli a népviseletet, talán ez a döntő, illetve azért nézzük szakmai elemeket is, hogy van felrakva az a főkötő, meg összeillenek-e a népviseleti elemek, mennyire autentikus ez a darab, és most már azért csinálunk ezért előválogatót is, hogy mert tehát népszerű egy program, és hogy tényleg minél hitelesebben tudjuk bemutatni, és hiteles emberekkel a Palóc viseletet.
1: A Dériné program Vitéz László alprogramja várja azoknak az óvodáknak a jelentkezését, amelyek a következő nevelési évben ingyenesen szeretnék biztosítani a gyerekeknek a Bábszínház és a Magyar Néphagyományok játékos világát. Varga Csikás Csenge projektvezető a Megafonnak elmondta, a kezdeményezés rendkívül népszerű a nyugat-nógrádi térségben. Balassagyarmat összes óvodája mellett Patvarcon, Ipolyszögön, Palotáson, Kállón, Etesen és Szentén is felléptek már a legkisebbek előtt. Az érdeklődő intézmények az info@vlp.derinéprogram.hu e-mail címen jelentkezhetnek. Varga Csikás Csengét, a Dériné program Vitéz László alprogramjának projektvezetőjét hallják.
5: A Vitéz László program célja, hogy a legkisebbeket, az óvodás korosztályt megszólítsa a Bábszínház élményével, és a színházi világba így bevezesse őket. Drámajátékokkal, népzenével, táncházzal, kézműves foglalkozással is készül a program az előadásokon túl, tehát egy komplex pedagógiai programot nyújtunk a gyerekek számára. Nagy hangsúlyt fektetünk ugye arra, hogy ez a kulturális élmény majd a következő színházba járó generációt ki tudja nevelni, és az óvodapedagógusok visszajelzéséből is ezt tapasztaljuk, hogy ez az élmény, ez egy örök élmény, és a gyerekeken lenyomatot hagy, mert még heteken, hónapokon keresztül is emlegetik a programot és az előadást.
1: Vádemelést javasolnak a széchenyi nyomozók az ellen a 26 éves férfi ellen, aki megfenyegetett és kirabolt egy 11 éves kisfiút. A Magyar Géci elkövető június 5-én kora délután szólította meg a gyermeket Széchenyi sétáló utcájában. Először csak pénzt kért tőle, ám miután a fiú ezt megtagadta és megpróbált elsétálni, a támadó követni kezdte. Amikor utolérte, veréssel fenyegette meg a gyermeket, ha nem adja át az összes nála lévő értéket. A megrémült kisfiú a fenyegetés hatására odaadta a zseppénzét. A bejelentés után a rendőrök gyorsan azonosították és elfogták a gyanúsítottat, akinél megtalálták az elrabolt 1000 forintos bankjegyet is. Gyertyás megemlékezést szervez holnap este 6 órától a Nézsai Mixád Kálmán Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola. Az intézmény a közösségi oldalán jelentette be, hogy az iskola parkolójában adóznak majd annak a 15 éves diáknak az emlékére, aki a napokban veszítette életét egy tragikus közlekedési balesetben. Bandúr Bendegú szerdán hunyt el, amikor a kettes főúton Szendehelyi és Katalin puszta között egy kamion és egy személyautó ütközött össze. A szerencsétlenségben egy 50 év körüli férfi is súlyosan megsérült, őt kórházba szállították. A 15 éves fiú életéért hosszan küzdöttek a mentők, de a gyors beavatkozás és az újraélesztési kísérletek ellenére a helyszínen életét vesztette. Rendészeti vezetői kinevezésekről és megbízásokról döntött Pósfai Gábor belügyminiszter. A változások a Pest és a Nógrád vármegyei rendőrfőkapitányságot is érintik. A tárcavezető visszavonta Lauda Zoltán rendőrtandártábornok Pest vármegyei főkapitány vezetői kinevezését, a beosztás ellátásával pedig Horváth András rendőrtandártábornokot bízta meg. Ezzel egy időben távozik posztjáról a Nógrád vármegyei rendőrfőkapitányság vezetője, Somsics Gabriella rendőrtandártábornok is. Az ő helyét a megyei főkapitányság élén Kálmán Zsolt rendőrezredes veszi át. Ezüstérmet szerzett Nagy Rasztovszki Vince a kanadai Halifaxban megrendezett ifjúsági és U23-as gyorsasági kajakkenu világbajnokságon. A Dunakeszi Kajakklub versenyzője egy rendkívül erős mezőnyben állhatott fel a dobogó második fokára. Az 54 nemzet részvételével zajló világbajnokságon Vince kiváló versenyzéssel mindössze 15 század másodperccel maradt le az aranyéremről és a világbajnoki címről.
3: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. Időjárás.
1: Szinte zavartalan napsütés várható ma Palasagyarmat és Vác térségében. A legmelegebb órákban 35 Celsius fok körül alakulnak a maximumok.
2: Közlekedés.
1: Trafipax várható ma Etes belterületén, valamint Verőcén az Árpád úton is. Vezessenek figyelmesen.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most Backspace. Vissza az időben.
6: Halló! Figyelem, aki rossz lesz, megverem.
7: Kedves hallgató, mindenki vegye fenyegetésnek.
6: Jó reggelt mindenkinek. Na, indítjuk a napunkat ezen a szép pénteken. Júli 17 van az úr 2026. évében. Nórikám, jó reggel.
8: Tehát jó reggel.
7: Ezek után óvatosan.
8: Nagyon, nagyon óvatosan
7: kicsit
8: nézek
7: húzódjál,
8: fel.
7: Kicsit húzódjál, kicsit húzódjál tőle.
6: Nem kell jó. Félni. Minden jó.
8: Nem vertsz meg? Nem, jó lesz.
6: Az úr, hát az úrat azt így kell mondani.
7: Az attól függ, hogy
6: igen, na reméljük, hogy mindenki ébren van, megvan jobban, csapjunk bele, mert nagyon sok a dolgunk. Rengeteg a névnapos Nóri.
8: Atyaik, tényleg bírni? Rengeteg menni fog, na köszönöm kezdjük. Szépen. Nagyon-nagyon boldog névnapot kívánunk minden Endrének, Eleknek, Máriának, bár szerintem abból van 5000 nap, de ma is kívánunk, aki ma tartja, Bánknak, Leónak, Magdolnának, Róbertnek, Saroltának, Szabolcsnak és Celinának. Boldog névnapot nektek, meg a szülinaposokról is emlékezzünk
6: nyilván,
8: meg.
6: Bizony. Na és akkor miről fogunk beszélgetni? Egyrészt, ha már péntek van, akkor programajánlom, úgyhogy ezt a programajánlom majd, amit elárulunk most, hogy hát a 8. Palóc világtalálkozó lesz holnap, ami tök jó, mi ezt normálisan végigkövettük az elmúlt 10 évben, hol sikeresebb volt, hol gondok voltak vele, úgy tűnik, hogy most föltámad Főnixi Hambakból, és lesz egy ilyen holnap somoskörű új falunk, hogy beszélgetünk majd Berze Mariannal erről. Előtte pedig egy olyan téma, amit a Nóri adott meg nekünk közvetlenül vagy közvetve, mert hogy többször is már az elmúlt időszakban megszólta azt, hogy miközben ugye mennek a dalok, és hogy nem vagyunk bent élőben adásban, akkor káromkodunk. És nagyon kiakad ő a káromkodás miatt, úgyhogy egy picit beszélgetünk, majd találtam egy tök jó cikket a káromkodás pszichológiájáról. Mert hogy én nagyon szeretek káromkodni.
8: Én
6: nagyon-nagyon hiányolom azt, hogy bizonyos szavakat mondjuk nem lehet itt a rádióban bemondani, mert hogyha benne vagy egy vibe-ban, benne vagy egy beszélgetésben, egy hevületben, és akár mondjuk egy sztorit elmesélsz, nagyon illene oda stilisztikailag egy-egy olyan
8: retorikailag szépen felépített káromkodás körmondat.
6: Szó, amivel egyébként te még pluszban átadod azt, hogy mi történt ott, és hogy értitek, hogy mire gondolok.
7: És ez egyéb iránt a közbeszédben nyilván ott is van.
6: Tehát beszélgetünk erről, hogy intelligencia függő a káromkodás, vagy a bunkók káromkodnak inkább többet. Mit ad a káromkodás? Miért jó a káromkodás, vagy miért nem jó a káromkodás? Miért van ki Nóri azért, mert mi mondjuk káromkodunk a dalok alatt egyszer-egyszer. Ezekről is fogunk majd beszélgetni a hetes hírek után, úgyhogy így állunk ma össze.
8: Jó? Jó.
6: Indulunk, meg a slágereket bekészítettük.

0: Ha péntek, akkor nincs megkötés, úgyhogy ilyenkor tudok én is, mint szerkesztő, rubickolni a zenei rovatban, úgyhogy igen. A mai napon születik meg Spencer Davis.
1: Hoppá.
0: A Spencer Davis Group. Ez a Sherlock!
2: Névadója.
0: Nagyon jó vagy! Nagyon jó vagy.
2: Ugyanúgy.
0: Igen. Én egyszerűen, ugye ezt magyarban úgy mondták, hogy kiviszem a lovort, ugye régen
1: magyar
0: ott, ugye, pick-up, meg gimme some love-in, hogy kiviszem a lovort.
2: Gimme some love.
0: Igen. Na, úgyhogy belehallgatunk ebbe az óriási nótában, amit imádok, és aztán egy-két érdekesség a bandával kapcsolatban, amit Norbi jól fejtett meg, a The Spencer Davis Groupot, ugye azt Spencer Davisről bevezték el.
2: Yeah.

0: gyerekek, nem kell mit mondani ettől a nótáról. Megölőzettől a daltól.
1: Kivitted. Alavort.
2: Ezt. Na de azért ez nagyon, nagyon föl van építve ezen a
0: igen.
2: Mi az a bekezdés már, hogy fölépül ezen egész?
0: Emlékszem, egyszer Nógrádi Máté mesélt, amikor kim volt, és ugye ilyen 60-as években ilyen zenéket játszottak Törökországban valahol, és akkor azt meg kellett tanulni, és akkor nem úgy kezdte, hogy hanem azt, hogy és néztek rá, tudtok, mi van ember, hogy össze volt keverve, hogy Edip. Na, 63-on alakult az angliai Birminghamben, és ugye a brit rhythm and blues egyik legfontosabb zenekar lett, és ugye olyan érdekes, hogy amit megfejtett a Norbi, hogy bár ugye Spencer Davis nevét viseli a zenekar, a legnagyobb slágereket egyébként nem ő, hanem a fiatal Steve Winwood énekelte, aki mindössze 14 éves volt, amikor Spencer Davis felfigyelt rá egy ilyen birminghami buliban. Tehát, hogy...
2: 14 volt?
0: Igen, igen. És olyan érdekes, hogy miért hívják a Spencer Davis Groupot Spencer Davis Groupnak? Azért, mert hogy ugye a basszusgitáros Muff Winwood szerint Spencer Davis volt az egyetlen, aki szívesen adott interjúkat, ezért az ő nevét választották a zenekarnémnek, így a többieket nem csesztette a sajtó.
1: Simán előre tolták.
2: Ezért nagyon komolyak.
0: Ennyi.
2: Akkor ő a Steve apjukája? Muff Winwood?
0: Vagy a testvére, azt most pontosan nem tudom, de valami való rokoni száll lehet, hogy Steve meg Muff
2: közé. Vagy... Végre megvan a nevünk,
0: ennyi, kész.
2: Köszönjük, Steve. Köszönjük, Steve.
0: Nemesvári trió, mennyi? Nyilatkozzál!
2: Beszélj te hülyéket, mi addig ízunk egy sört.
0: Igen. Na ugye Gimme Some Lovin' az egyik legismertebb dal, ugye Amerikai Egyesült Államokban top 10-es sláger lett belőle, és ugye aztán később lettek ezek megint népszerűek, az ez a nóta is, ugye, mert hogy filmekben
2: azt akartam mondani, hogy
0: dalakban.
2: Ugyan melyik film lehetett?
0: Nagyon sokban, benne, nagyon sokban, nagyon sokat használták. Igen, olyan sokszor szerepeltek filmekben és ilyen produkciókban ez a nóta is, például, hogy több mint 3 millió rádiós és televíziós lejátszás ért el, amelyet egyébként külön díjat is kapott, annyira imádták a direktorok, igen. És annyi még, hogy itt a végére, hogy Spencer Davis ugye később az Island Recordsnak a munkatársaként folytatta a munkáját, és olyan előadókat támogatott és segítette a pályájukat, mint mondjuk Bob Marley.
2: Azt a mindenet.
0: Vannak azért ilyen össze

0: megjelenések.
1: Jaj, amikor tényleg, és akkor amikor a Bob Marley Angliába költözött, és akkor és indult be a nemzetközi karrier.
0: És a Spencerék is ott segített. Wow. Úgyhogy tessék ma hallgatni ilyen jó kis lemezeket.

0: Csemegézzünk, kedves hallgatók, július 17-ét érintően. Norbi, akkor neked ebben mondom azt, hogy a mai napon 74 éves David Hasselhoff.
1: Amúgy nem voltam nagyon benne ebben a Hasselhoffos őrületben. Se Baywatchban nem voltam benne.
2: Baywatch, nem.
1: No, abszolút nem. Egyáltalán nem. És nem is hiszem, hogy saját akaratomból nagyon végig is néztem volna akár egyet is.
2: Én egyébként nagyon adtam.
1: A Baywatch filmet megnéztem később, de én a Baywatch sorozatokat nem. Mi volt még, amiben az emberünk ott volt a spiccel?
0: Hát a Knight Rider.
1: Knight Rider-t viszont néztem.
2: Ki jelent?
1: Azt láttam. Knight Rider-t láttam, azt éltem mindig.
0: Aztán megőrültél a Knight Rider-t.
1: A Knight Rider-t azt láttam, az jó volt. Jó volt, eleve annak jó volt a zenéje nekem.
2: Igen.
1: Alapű.
0: Igen, az, ami iszonyat jó volt egyébként.
1: Ki csinált azt a zenét? Csak nem a Walter Meyer.
0: Szerintem nem, de bírtam.
1: Mert nincs ilyen.
2: Ott van.
0: Ott ment. Ádi, képzeld el. Volt rossz kit is, emlékszem rá.
2: Igen.
1: Ádi, képzeld el, hogy ez a szinti riff, amit volt. Ez a kis fura hangzás. Ez benne van úgy szintetizátorokban, úgy preset néven.
0: Ja, arról beszéltünk, hogy ugyanaz. Igen.
1: Ne csinál semmit. Ne nyomod, és ezt játsszál. Nagyon jó.
0: Megőrűzt tőle.
1: Nagyon jó.
0: Na, Tolnai Klárinkra is azért emlékezzünk, mert ő ma 100... Igen, ma született. 112 éves lenne.
2: Őrület.
0: Igen. Jó, de hát ugye itt a Mohorán van neki az ő emlékháza, ott gyerekeskedett. Aztán megszűnt Csehszlovákia, és létrejött Csehország és Szlovákia 92-ben.
2: Úristen, de durva, emlékszem rá erre is.
0: Én erre nem.
2: Igen.
0: Norbinak adunk egy újabb hírt. Az első nemzetközi úrállomás létrejön 1975-ben. De ezt elhiszed, mert most itt az van.
1: Az űrállomást elhiszem, az egy köztes távolságban van itt az említett nevesen, mondjuk a holdbolygó meg a föld között valahol, de ezt most elhiszem, hogy ilyenek vannak.
0: Legközelebb megkérdezzük majd a Kaputibort, hogy figyelj már, Norbi azt hiszi, hogy nem voltál fönt ott sehol, te most az izéttel, érted?
1: Még Kaputibor leszállt a Holdon?
0: Hát a nemzetközi űrállomás.
2: Nem ott, na.
1: Ne.
0: Most azt elhiszed?
1: Ne viccelj, most mondom, éles különbséget tegyünk.
0: Hát onnan már egy barítja a hadművelet a Hold.
1: De szépen mondtad.
2: De ez nagyon jó.
1: Nem akart köpést.
2: Ezt egyébként meg is adhatnánk nekik, hogy ez legyen a neve. Paritja hadművelet.
0: Hát de ez az Armageddonban így hívják.
2: Ja, de én nem néztem az Armageddon.
0: Hát ugye, hogy tudod, mint egy paritja, meggyorsítják, és hogy úgy kerüli meg a hont.
2: Nem azt hittem, hogy a te ötleted olyan jól hangzik.
0: Ez onnan van. Nem mindegy. Jó, megnézzünk egy régi Nógrádot most már akkor, ha megöltem a bulit.
3: Megspace. Vissza az időben.
0: 94. július 17-ei a Nógrád, amely előttünk van, kedves hallgatók, és hát egy nagyon fontos eseményről számol be a cikk, mégpedig arról, hogy nemzetközi muzsikus tábor nyílik Balassagyarmaton. Mindent ráfoghatunk a Balassagyarmati Rózsavölgyi Márk zeneiskola igazgatójára, csak azt nem, hogy nem szervez elég programot, mi több, néha már azt érzi az ember, képtelen nyomon követi az eseményeket, nem mintha ez baj lenne, itt a nyár szünet egy szánse, Ember Csaba igazgató vázolja a közeli múltat és a leendő eseményeket is ismerteti. És ugye ebben azért nyilván vastagon benne van a cikkben, hogy hát itt elindul a muzsikus tábor Balassagyarmaton.
1: Ami aztán elképesztő nagyot is futott.
2: Nagyot. Sőt, én nem tudom megmondani az évet, fogalmam sincs, de az egyik évben még mi is voltunk a barátnőmmel, ugye én is nem is tudom, 11 vagy 12 évig hegedültem itt a zeneiskolában, és Andi barátnőm zongorázott, szóval mi így voltam, nem tudom, tényleg fogalmam sincs, melyik évben voltunk, de én azt imádtam. Meg ugye minden muzsikus tábor végén volt egy ilyen összefoglaló koncert.
0: Gálaest.
2: Hát igen, ez meg valami zseniális volt mindig. Most utóbb elég rég voltam már, de gyanítom, hogy még mindig az.
0: Igen, inkább a táborban részvevők, igen, ezt lehet írni egyébként gálakoncertnek, az elmúlt években, hogy én arra emlékszem például, hogy tehát volt, aztán talán még ennek a keretében volt mondjuk a Palóc színpadon a Carmona Burana.
2: Így van.
0: Egy brutál zenekarral, meg kórussal, meg mindennel. hihetetlen volt. Meg aztán a Megyeházán, a Vármegyeházán is, a Disztelemben is volt egy iszonyatú előadás, arra emlékszem, akkor még ott is nagy, talán Dunakeszi vonósok jöttek, vagy a Várciak, nem tudom pontosan, ott egy zenekar volt, meg kórus, meg minden. És ott is Tokodi Ilona szólókat énekelt, meg ugye olyan Verdi áriák, meg olyanokat játszottak el, hogy véget volt.
1: És ő egyébként brutálisan ugye hosszú éveken át oktatója is volt.
0: Jöjjön most is, majd Muskát Andrással a férjével.
1: Ez nagyon nagy dolog.
0: Igen, tehát ugye emlékszem, Muskát András akkorákat énekelt, és tudod, nagy zenekar, minden, és akkor emlékszem, hogy olyan volt, hogy utána ugye nagy taps, és még egyszer el kellett játszani az egész dal, még egyszer, mert hogy még egyszer akarták a végén a nagy áriát, úgyhogy brutális. Úgyhogy most is lesz, ugye, akinek ez nem esne, ugye itt az a lényeg, hogy akik nagyon-nagyon jók adott hangszerekben, ének, zongora, hegedű, és akarnak egyfajta intenzív kurzuson részt venni, ami mondjuk egy 10 napos, vagy 11 napos, hogy ugye majd te zenei pályára menjél tovább, és te művész lesél, akkor itt nagyon komoly előadókkal, művésztanárokkal tudsz olyan dolgokról is tanulni, mondjuk nem fér bele a sima órába. És akkor ez fog majd hamarosan Balassagyarmaton is elindulni, úgyhogy szép emlékek voltak.
2: Az, de na, tényleg őrület, Jézus.
0: Megyünk tovább, jönnek a megaslágerek, a hetes hírek, és aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz. Káromkodunk, vagy nem káromkodunk?
2: No.

0: Backspace. Vissza az időben.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A színházi élmény és a műsorszám támogatója a Salgó-Tarjáni Zente Ferenc Színház. Zenteszínház.hu.
0: Reklám.
2: Reklám.
0: Hallod? Ez nem csak hang. Ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérgokárt pályája vár rád. A Palócringen. Hadvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre. Nógrád megye szívébe. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon. Vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palócring. Ne csak nézd a versenyt. Vezest.
3: Viszek egyet a Daniel Klein karkötőből, egyet a zaknyakláncból, jöhet egy free rugóra, de viszek még egy valódi köveségszert is. Egy elegáns citizent a munkába, és egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranynyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
4: Speciál óraékszer Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
5: Korán van a fürdőszoba felújításhoz? Dehogy! A megoldás az Építkezők boltja. Itt mindent beszerezhetsz. Csaptelepek, zuhanykabinok, szaniterek, kádak, fürdőszobabútorok, szerelvények, szennyes tartók, minden egy helyen. Építkezők boltja. Balassagyarmat, Luther utca 8, az evangélikus templommal szemben. 0635 310 860.
6: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
7: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
8: Odysseus, nem akarsz emlékezni?
9: Christopher Nolan filmje.
8: Mondd el, mire emlékszel.
9: Feleségre. Fiúra. Még megmenthetem őket. Senki sem állhat közém. És az otthon közé. Még az istenek sem.
10: Odüsszeia a mozikban.
0: Reklámot hallottak.
11: 7 óra van.
0: Itt a Megafon.
11: A mikrofonnál Györfi Betta.
12: Hírek.
11: Idén is keresik Palóc ország szépét a jövő hét végén Balassagyarmaton kezdődő Szent Anna napi Palóc búcsú és folk fesztivál keretében, árult el a Megafon reggeli műsorában a Mixed Kálmán Művelődési Központ igazgatónője. Golyán Krisztina a startmenüben arról beszélt, a felhívás nem egy hagyományos szépségverseny, hanem a Palóc népviselet, a hagyományok és a kulturális örökség igazi ünnepe. Olyan lányokat és fiatal asszonyokat várnak, akik büszkén hordják őseik öltözetét és szívesen mutatják be annak szépségét, hitelességét, valamint értékeit. Az igazgatónő hozzátette, a megmérettetésre kizárólag autentikus palóc népviseletben lehet jelentkezni, hiszen az előválogatás során a hagyomány hűség a legfőbb szempont. A rendezvényre vasárnapig lehet regisztrálni. Vádemelést javasolnak a széchenyi nyomozók az ellen a 26 éves férfi ellen, aki megfenyegetett és kirabolt egy 11 éves kisfiút. A Magyar Géci elkövető június 5-én kora délután szólította meg a gyermeket Széchenyi sétáló utcájában. Először csak pénzt kért tőle, ám miután a fiú ezt megtagadta és megpróbált elsétálni, a támadó követni kezdte. Amikor utolérte, veréssel fenyegette meg a gyermeket, ha nem adja át az összes nála lévő értéket. A megrémült kisfiú a fenyegetés hatására odaadta a zseppénzét. A bejelentés után a rendőrök gyorsan azonosították és elfogták a gyanúsítottat, akinél megtalálták az elrabolt 1000 forintos bankjegyet is. Rendészeti vezetői kinevezésekről és megbízásokról döntött Pósfai Gábor belügyminiszter. A változások a Pest és a Nógrád vármegyei rendőrfőkapitányságot is érintik. A tárcavezető visszavonta Lauda Zoltán rendőrdandártábornok Pest vármegyei főkapitány vezetői kinevezését, a beosztás ellátásával pedig Horváth András rendőrdandártábornokot bízta meg. Ezzel egy időben távozik posztjáról a Nógrád vármegyei rendőrfőkapitányság vezetője, Somsics Gabriella rendőrdandártábornok is. Az ő helyét a megyei főkapitányság élén Kálmán Zsolt rendőrezredes veszi át. A magyar történelem egyik legnagyobb vasútfejlesztési programjáról döntött a Tisza kormány, közölte a miniszterelnök a közösségi oldalán. Magyar Péter hozzátette, a Baross Gábor program részleteit a jövő héten ismertetik a közlekedési és beruházási miniszterrel. Vitézi Dávid a parlamentben július 7-én mutatta be a közösségi közlekedés fejlesztéséről szóló törvényjavaslatot. A miniszter hangsúlyozta, hogy a tervezet szorosan összefügg az Európai Uniós források hazahozatalával. A cél az, hogy minél több pénzt fordíthassanak a vasút megújítására, ennek szellemében dolgoznak a 10 évnél is hosszabb távú Baross Gábor vasútfejlesztési terv elkészítésén. Vitézi Dávid kiemelte, bár az infrastruktúra terén is bőven van feladat, ez a törvényjavaslat most elsősorban a járműparkra és a szolgáltatás színvonalára koncentrál.
1: Időjárás.
11: Szinte zavartalan napsütés várható ma Balassagyarmat és Vác térségében, a legmelegebb órákban 35 Celsius fok körül alakulnak a maximumok.
12: A közlekedési információk támogatója a Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése a Balassagyarmati Nyéki Autóház Kft.
13: Nyékiautóház.hu.
1: Közlekedés.
11: Trafipax várható ma Etes belterületén, valamint Verőcén az Árpád úton is. Vezessenek figyelmesen.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: A következő műsorszám termék megjelenítés tartalma.
14: És most indítjuk a napot. Start menü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
1: Megafon.
0: Nagyot szól.
15: Szép péntek reggelt kívánunk mindenkinek. Elmúlt 7 óra 3 van ezen a szép 2026. július 17-ei reggelen. Nórika, jó reggelt!
16: Jó reggelt! Öltözködöm, vagy valami?
15: Igen.
17: Szerelvényt igazított, mint a katonaság nem mondják. Szerelvényt igazít,
15: így az övével bajlódik már reggel óta folyamatosan. Nem baj, megoldjuk a dalak alatt, jó? A Norbi is, én is.
17: Mi szerencsében nem a miénkkel bajlódik, nem az övével.
15: Így van.
16: Na, szerencse.
15: Megyünk, és akkor egy izgalmas témát hozunk. Maradjatok velünk, és kíváncsiak leszünk majd akár a véleményetekre is.

0: Itt is vagyok, jó reggelt kívánunk mindenkinek, és akkor érdekes a téma, aki korán reggel már velünk volt, azt tudhatja, aki meg nem, annak most elmondjuk, hogy a káromkodásra fogunk beszélgetni, ugyanis egyszer-egyszer kapunk pikír megjegyzést a Nóritól azzal kapcsolatban, hogy a dalok alatt, amikor mi nem vagyunk itt, és ugye kimegyünk a konyhába, stb., akkor káromkodunk és elhangzanak csúra szavak, és ez mindig egy vita táblát képezte, mert hogy én szeretek káromkodni. Nyilván ezt a műsorban nem teszem meg, és ahogy ugye mondtuk is reggel, én azért mondjuk ezeken a rádiós szabályozásokon én lazítanék, mert hogyha egy benne vagy egy sztoriba, és olyan, amit el kell mesélni, és abban...
1: És az eredeti sztoriban is benne van.
0: Igen, és azt kihagyod, hogy akkor az nincs benne,
1: a történelmet,
0: akkor meg fogod hamisítani, nem fog akkorát szólni, durrantani. Nyilván az összes stand-upos, akit te is mondjuk szeretsz, káromkodik, mint a kocsis, gyakorlatilag folyamatosan.
2: Nem szerettem a stand-upot.
0: Én nem szeretem a stand-upot?
2: Nem, tényleg
0: mindegy,
2: sajnos.
0: A stand-uposoknak gyakorlatilag az mindegyike káromkodik, azért, mert azon, te kell, mert azon virulani. Nagyon érdekes. Úgyhogy erről fogunk majd beszélgetni, hogy jót tesz-e nekünk, kell-e káromkodnunk, intelligensebbnek, vagy hülyébbnek tartjuk-e azt,
1: aki káromkodik,
0: tehát, hogy azért ennek nagyon sok oldala van, Nóri.
2: Igen, én abszolút, figyelj, én megadom, tehát, hogy valóban, ahogy mondtad, én alapvetően nem bírom, én trének, prolinak tartom a káromkodást. De káromkodás és káromkodás közt is van természetesen különbség, tehát van, aki már kötőszóként, üdvözlőszóként is azzal köszön, azzal azért már úgy vagyok, hogy...
0: Az már proli. Nyilvánvalóan azért van egy határ,
2: illetve valóban itt, ahogy felvezetted azt is, hogy itt néha előfordul egy-egy ilyen barokkos, csúfabb körmondat itt a stúdióban, tehát, hogy azon el tudok kuncogni még, mert a teszádból viccesen hangzik, és nem azért, mert hogy te egy gettószájú vagy, de hogy ilyen dallamot teszel bele, vagy indulatot, vagy érzést fejezek ki, vagy én nem is tudom, hogy mondjam, de én attól ezt nem szeretem. Nekem bánt a fülem, és ahogy mondod, a stand-uposokat is, én figyelj, komolyan, és nem fölvett, és nem gagyi, és valószínűleg az anyukámtól tanultam ezt annyira, vagy vettem át, nem tudom, hogy annyira így ilyen összerándít, vagy akkor engem elvisz. Tehát én nem tudok röhögni egy olyan tartalmon, aminek minden harmadik szava ez az a
0: masz. Az nyilván.
2: És én azzal inkább úgy vagyok, hogy szegény.
1: Mert talán inkább azzal van a probléma, hogyha indokolatlan és tartalom mennyiségben van ezért, akkor már lehet, hogy rossz, de ha nincs.
0: Beszélünk róla mindjárt, hogy mi van, ha nincs.

0: Oké, akkor itt vagyunk, és akkor a káromkodás, amiről beszélünk, és ugye az a kérdés pattan most itt fel még tényleg dalok alatt így a Norbi részéről is, Nóri felé, hogy abszolút te nem káromkodtok otthon?
1: Nóri, nem.
2: Én valahogy én azt gondolom, most átgondoltam,
1: nem.
2: De...
1: Elképesztő régen ismerem Nórit, azt gondolom, de én még nem hallottam őt sose csúnyán beszélni. De még a poén szintjén sem.
0: Tehát azt, hogyha otthon vagy, csak alapszituáció. Otthon vagy egy ilyen, nem tudom én, mezitlábú papucsban, és akkor mész, és akkor ott van a kanapénak a sarka. És az a kanapé sarok az ott útban van neked most valamiért, nem tudom. És belerúgsz, és valószínűleg eltört a kislábújad, és olyan mérhetetlen fájdalmat érzel, hogy úgy képzeled magad, mint Krisztust a kereszten érted, megőrülsz tőle, és mit mondod?
1: Vagy elmész egy kézilabda meccsre, ahol fölpattansz

0: Én Deni.
1: Ilyesmi.
0: És hallani is rossz, és komolyan milyen, mondom, nem durva. Tud kimondani.
2: Most ezt mire? Te látod magadat, amikor ezt... Nem. Nem. Okay. Nori?
1: Eskü, nem. Nekem
0: én
1: mi volt?
0: Látod, én látlak téged meg, amikor te is látsz engem, hogy belerúgok érted a izébe, a kanapének a sarkába, és az összes hallgatót látom, hogy mit mond akkor, amikor belerúg
2: a sarkába. Amit én mondok, a sarkába. Ezek a fodolgok meggyulladnak, tehát elég az ágy.
1: Nem, tényleg, nekem egyszerűen ez valahogy egyszer belém tolattak autóval, és tudom, hogy akkor is az volt mondtál? Még Eszter.
0: Te jó! Ezt
1: nem,
0: mondtad?
1: Nem, nyilván nem. Ennyi. Nyilván nem.
0: Ennyi, bennyi.
1: De tudom, hogy a nagylányom akkor még jóval kisebb volt, és ő utána azon röhögött, hogy ezt ő nem hiszi el. Hogy én valami ilyesmit voltam, hogy azt a minden.
2: Az egy nagyon érdekes dolog. A gyereket, hogy mondod, ez nagyon érdekes egyébként, hogy hát mondjuk, hogy én is az Ádámhoz hasonlóan, hogy is mondjam, csak viszonylag aktív vagyok akkor, amikor éppen arról van szó, hogy csúnya szavakat kell megkeresni, hát soha nem akkor is. Na mindegy, ez meg volt. De viszont a gyerekeink mind a kettő, jó mondjuk most már nagyok, ugye nyilván, de amikor az az időszak volt, még véletlenül sem, Nettinek volt egy, emlékszem Nettire, hogy volt egy olyan szituáció, amikor volt valami, ahol tényleg már elfért, hogy mondjon valamit még mellé a csúnya szót is, és akkor várj, ez apa, ezt mondhatom? Nem lesz, mondom, mondjad, és akkor szétvörösödve, szétlilulva, nagy nehezen teljesen esetlenül megölve mindent, kimondta szegény, kimondta oda vonatkozót. Tehát milyen érdekes, az ezzel egy, és azóta sem lett olyan használó, ezzel együtt egyébként ez a dolog, hogy meg tud állni, családon belül is például, hogy mennyire fur.
0: Igen.
2: Hogy ezt úgymond nem örökli.
1: Nekem Panni egyszer, nem tudom, 3-4 éve elkáromkodtam, egy csúnya szót mondtam, és azt megemlegeti, ha megkérdezettől, anya, emlékszel, hogy egyszer azt mondtad? Uh-huh. A K betűset kimondtam egy nagy mérgembe.
0: De én úgy érzem veled kapcsolatban, hogy te szegényebb vagy, te szegényebben éled le az életedet, komolyan mondom, szegényebben éled le az életedet úgy, hogy te nem mondasz ki csúnya szót. És mivel tudom, hogy hát és akkor hozom a szakmát, tehát azért pszichológusok is, hogy mivel egy csomó más érzelmet is lehet ugye káromkodással közvetíteni, tehát az öröm, meg a meglepettség kifejezésére egy szolgálat, ha az unalmas és a fantáziáton nagyon helyett egy durva módhatározót használunk. Tehát, hogy ez az egyik, ugye, amikor örülünk valaminek, és ugye a másik, a szakemberek szerint ugye arról van szó, hogy direkt érzelmi töltés adnak a mondandónak, mi pedig az erő és a kontroll érzését érezzük benne, amikor nehéz vagy kiszolgáltatott helyzetben érezzük magunkat. Ugye van az a nagyon tipikus mondat erre, hogy amikor valami nem sikerül a munkás embernek, és akkor azt mondja, hogy meg ahol van, akkor a munka befejezetnek tekinthető. Értedek, hogy
1: meg.
0: Ezzel védjük magunkat is, tehát szerintem egy csomó szerepe van.
2: Abszolút.
0: Az ember érzelmi helyzetében is azzal, hogy te ezeket nyomod, és szerintem meg egy bizonyos fajta érzelmi intelligencia is kapcsolódik hozzá, tehát aki sokat káromkodik, vagy aki jól tud káromkodni, az okosabb, és egyébként erről is van tanulmány.
1: Hát én akkor egy gyökér vagyok.
0: Mármint úgy, hogy intelligencia szempontjából,
1: akkor
0: hogy
1: vagyok az.
0: Érted, mire gondolok? Nem azt, hogy most hülyébb
1: de,
0: vagy, hanem...
1: De, az van.
0: Hanem
1: az,
0: hogy
2: érzelmi intelligenciát mondott.
0: Igen, hogy nem pro... Tehát nem proli az, aki káromkodik. Én csak erre akarok reflektálni.
1: De én nem az ember... Nem. Én abszolút nem az embert mondom prolinak.
0: Hát prolinak hat.
1: De így van. Igen.
0: Azért, mert akkor, tehát, mi a prolinak hat, akkor valószínűleg meg proli. Akkor érted a csávó, aki így beszélt.
1: Szavak a G betűstől, azt már tudják a lányom barátnő is, meg a mindenki is tudja, hogy már annyira cukik, tényleg nem, jellemzően nem egy káromkodósak, de ha úgy éppen mégis nagyon benne vannak, és ott vagyok a társaságban, akkor ezt nem mondjuk a Nóri kedvéért, én nem mondjuk.
2: Gumicukorról nem beszélünk.
1: Nem. Igen.
0: Mondjuk tehát, azt én sem
1: az
0: szoktam.
1: Már szerintem az annyira alja az.
0: Mikor, tudod, és akkor látom azt, hogy a gyerekek mennek, és akkor ízét tudod, a fiatalok kezükben energiaitalos ízékkel.
1: Ez csak úgy levegőbe belemondva, nagyon béna.
0: Az mondjuk az, azt mondjuk adom. De Norbivel egyezt a nézők.
1: Na mondjátok.
0: Mindegy, vannak jók. Én adom szerintem ezt, mert hogy kiengeded a gőzt, ez olyan, mint egy autó tuda. Egyrészt. Az egy
3: egyik funkciója neki, hogy a gőzt kiengeded.
1: Ha menjél

0: de ülsz az autóban.
1: Történik velem valamilyen, nem tudom, is, semmi. Tehát mondjuk tényleg.
2: Ott hagysz minden.
0: Jó, oké, okay. ott vagyok a Nagykörúton Budapesten, érted? Nem tudom, én bevág elém egy biciklis, fogom.
2: Vészki logót előtt
0: ki, és nem megyek futni a Margit szigetre.
2: Ez elég ott néhány kört is. Az autó
1: kört. Fogod magad és elfutsz a csába. Vagy belerúgtál az ágyba, és utána még fuss egy jót
2: be. Fuss egy kört.
0: Ez nem tízet. Érted, és ez leengeded ezzel.
2: Igen.
0: És kész, ennyi.
2: Értem, figyelj, én azt nem mondom, hogy lehet, hogy én sokkal tovább tartok így ezáltal magamban valamit, vagy én tudom, hogy én néha túl kontrollos vagyok, vagy túl kontrollálom magamat, vagy legalább néha azt hiszem, és lehet, hogy ezekkel hozzátartozik, tehát erről még pszichológussal nem beszéltem amúgy, hogy vajon mi lehet?
0: Le kell,
2: de lehet, fölkeresek egyet. De
3: doktor, én nem szoktam káromkodni.
2: Hogy ez...
0: Üljön, feküdjön a pamladra.
1: Micsoda?
2: Meg. Azon mi meg
1: beszéljük meg. Micsoda? Jucika, húzza már az összes vendéget, itt van egy nagyon nagy fogás.
0: Norbihoz szólok,
2: nagy a baj.
0: Norbihoz szólok még, mert hogy akik egy perc alatt több szitokszót tudnak felsorolni, magasabb IQ-val rendelkeznek, vagyis a szitokszavak széles skáláját ismerik, ami nyelvi készségeiket tekintve fejlettebb és gazdagabb szókincset jelent.
1: Aláírom.
2: Mondjuk, figyelj, egyébként az apukám, de tehát szoktam. Az apukám se egy káromkodós típus,
1: nem.
2: De amennyiben ilyenek előfordulnak, amiket úgy megemlítettél, vagy még ilyen se. Olyan barokk körmondatokat, de abban van állat, meg takony, meg az Úristen, meg a tűz, meg Gyehenna, meg mindenki.
0: A Radai Rosseftől kezdve minden.
2: Így, tehát, hogy olyanokat, hogy én tudom, hogy kiskoromban először még megijedtem, és utána így voltam, hogy mert hogy vajon miket mond még bele? Szóval lehet.
1: Emlékszem, gyerekkoromban voltam, hallottam egy olyat, és nagyon sokáig gondolkodtam, mondjuk, hogy elkezdte valaki, hogy azt a nádon kucorkó kaporszakáras rabló, és aztán jöttek az erősebb.
2: A rabló, igen. Hétoltári hétszentséges rabló.
0: És mennyire jó, mert ugye igen, ugye a tájegységek váltogatják.
1: Mi az a nádon kucorgó?
0: Mit teszed?
2: Ne. Igen, kész.
1: Óriási.
2: Miből indulhatott ki, ugye?
1: Óriási.
0: És hogy azért sajnálom ezt, mert szerintem a reggeli rádiózásban ennek helye lehetne, hogyha egy kicsit úgy, nem tudom én, a szabályozás az megengedné. Jobban tudnának egyébként a hallgatók is vidulni, mert mondom, hogy ez tudni kapcsolatban, ami úgy történik meg, hogy hát, akkor vissza tudsz venni, és már annak a verbális értéke az már eltűnik. Az, nem meg, úgy mondod
1: és el. És amúgy meg igen, és hányszor vagyunk abban a helyzetben tényleg, hogy úgymond kifütyüljük a szó elejét, és akkor elharapod, és félig mondani minden, akkor is beleveszed.
0: Tipikus példa erre, az ősem elmesélem, és akkor elmegyünk kírezni meg zenélni, hogy mikor eljöttek a festők, és elkezdtek csinálni a lakásnak a hálószobáját, és annak a kaparás volt.
1: Jaj,
0: és akkor FaceTime-ben voltam a Norban, mondom, hogy állunk, és akkor tehát gyakorlatilag borzasztóan nézett ki a plafon. És azt én nem tudtam volna másképp elmondani, mint ahogy ezt egyébként a napokban elmondtam neki FaceTime-on, mert hogy olyan hatás ért, és hogy ezt elmondanám itt a rádióban, ezt a sztorit, akkor az úgy nem lenne jó, mert nem tudom, nem tudom átadni azt, és erre a Norbinek is az volt a válasz, hogy
1: Igen,
0: mert olyan volt, hogy...
1: Igen, ha most az Ádi azt mondja abban a beszélgetésben nekem pár nappal ezelőtt, hogy mutatja a mennyezetet, és akkor azt mondja nekem, hogy Norbi,
0: nézd, megviselt,
1: ez nagyon le van, akkor fogtam mondani neki, mondtam oda neki, Ádi, ez nem nagyon, már azt, ma, szva.
0: És máshogy ezt nem tud elmondani. Na ezzel jövünk még vissza egy kicsit, kedves hallgató.
4: A műsorszám termék megjelenítés tartalmazott.
5: Itt a Megafon.
6: A mikrofonnál Györfi Betta.
4: Hírek.
6: Idén is keresik Palócország szépét a jövő hét végén Balassagyarmaton kezdődő Szent Anna napi Palóc búcsú és folk fesztivál keretében, árult el a Megafon reggeli műsorában a Mixed Kálmán Művelődési Központ igazgatónője. Golyán Krisztina a startmenüben arról beszélt, a felhívás nem egy hagyományos szépségverseny, hanem a Palóc népviselet, a hagyományok és a kulturális örökség igazi ünnepe. Olyan lányokat és fiatal asszonyokat várnak, akik büszkén hordják őseik öltözetét és szívesen mutatják be annak szépségét, hitelességét, valamint értékeit. Az igazgatónő hozzátette, a megmérettetésre kizárólag autentikus Palóc népviseletben lehet jelentkezni, hiszen az előválogatás során a hagyomány hűség a legfőbb szempont. A rendezvényre vasárnapig lehet regisztrálni. Vádemelést javasolnak a széchenyi nyomozók az ellen a 26 éves férfi ellen, aki megfenyegetett és kirabolt egy 11 éves kisfiút. A magyar GC elkövető június 5-én kora délután szólította meg a gyermeket Széchenyi sétáló utcájában. Először csak pénzt kért tőle, ám miután a fiú ezt megtagadta és megpróbált elsétálni, a támadó követni kezdte. Amikor utolérte, veréssel fenyegette meg a gyermeket, ha nem adja át az összes nála lévő értéket. A megrémült kisfiú a fenyegetés hatására odaadta a zseppénzét. A bejelentés után a rendőrök gyorsan azonosították és elfogták a gyanúsítottat, akinél megtalálták az elrabolt 1000 forintos bankjegyet is. Rendészeti vezetői kinevezésekről és megbízásokról döntött Pósfai Gábor belügyminiszter. A változások a Pest és a Nógrád vármegyei rendőrfőkapitányságot is érintik. A tárcavezető visszavonta Lauda Zoltán rendőrdandártábornok Pest vármegyei főkapitány vezetői kinevezését, a beosztás ellátásával pedig Horváth András rendőrdandártábornokot bízta meg. Ezzel egy időben távozik posztjáról a Nógrád vármegyei rendőrfőkapitányság vezetője, Somsics Gabriella rendőrdandártábornok is. Az ő helyét a megyei főkapitányság élén Kálmán Zsolt rendőrezredes veszi át. A magyar történelem egyik legnagyobb vasútfejlesztési programjáról döntött a Tisza kormány, közölte a miniszterelnök a közösségi oldalán. Magyar Péter hozzátette, a Baross Gábor program részleteit a jövő héten ismertetik a közlekedési és beruházási miniszterrel. Vitézi Dávid a parlamentben július 7-én mutatta be a közösségi közlekedés fejlesztéséről szóló törvényjavaslatot. A miniszter hangsúlyozta, hogy a tervezet szorosan összefügg az Európai Uniós források hazahozatalával. A cél az, hogy minél több pénzt fordíthassanak a vasút megújítására, ennek szellemében dolgoznak a 10 évnél is hosszabb távú Baross Gábor vasútfejlesztési terv elkészítésén. Vitézi Dávid kiemelte, bár az infrastruktúra terén is bőven van feladat, ez a törvényjavaslat most elsősorban a járműparkra és a szolgáltatás színvonalára koncentrál.
4: Időjárás.
5: Időjárás.
6: Szinte zavartalan napsütés várható ma Balassagyarmat és Vác térségében, a legmelegebb órákban 35 Celsius fok körül alakulnak a maximumok.
5: Közlekedés.
6: Trafipax várható ma Etes belterületén, valamint Verőcén az Árpád úton is. Vezessenek figyelmesen!
4: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: A következő műsorszám termék megjelenítés tartalma. És most indítjuk a napot. Start menü. Start menü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
4: Megafon.
5: Nagyot szól.

0: még 3 percig a káromkodás a témánk, és akkor még valami nóriban.
1: Meg a szünetben is ez volt, igen. Csak szólok.
0: Hát jó, benne maradt még.
2: Témában vagyunk.
0: Igen.
2: Szerepben maradt.
0: Benne maradunk még.
1: Abszolút.
0: Igen. Na, mit akartam én mondani? Mondtam, hogy azt mondjuk
1: ugye
0: el
1: azt
0: akkor
1: azt akartam mondani, igen. Hogy én alapvetően lehet szórakoztató, vagy vicces, vagy hangulatot kifejező, vagy
0: bocs,
1: bármi.
0: Dörner György és a Szinkron dolgai, mondjuk a Beverly Hills és Zsaru 1-2-3, meg mondjuk a, nem tudom én, a Macskajaj, vagy a 48 óra. Tehát, hogy ahogy káromkodik,
1: így van.
0: Szakacörögés.
2: És ahol nem na. Szinkron van, Üvegtigris.
0: És például.
1: De sok helyen van helye, vagy lehet helye, vagy nem tudom én, és én attól nekem szerintem bénán is állna, vagy nem tudom, szerintem bénán jön neki a számból, teljesen mindegy, de hogy mondjuk a szerintem a lányok, nők szájából mindig én úgy érzékelem, hogy másként hat a kötőszó, meg a nem tudom, a tré kifejezés például, illetve azt tényleg nem győzöm hangsúlyozni, hogy most viccesen vagy hangsúlyosan mondasz valamit, beleférhet, vagy azzal oké, nem borzong meg az ember, de azzal, hogyha ha, mit tudom, egy lánycsapat megy az utcán, és akkor óg, óf, ó, na, az...
0: Nagyon érdekes, hogy mondasz még, mert hogy van itt szintén egy szakma belé, dr. Huszár Ágnes, aki írt egy könyvet, és ő elmondta, hogy a megfigyelések szerint az iskolás lányok és fiúk között alig van különbség az obszén szavak használatában.
1: Na, tessék, tehát akkor
2: eltűnik
1: tudatlanul is ez. De hogy ez na, nem, de őszintén, igen. Most fiatal lány vagy fiatal fiú egyik sem mondja nagyon durván, de most már egy szép kislány szájából milyen?
2: Igen. Azért kíváncsi lennék rádi, hogy a, most nem jut eszembe a hölgynek a neve, akivel etikett témákban szoktunk beszélni. Hogy mi ez?
0: Micski Mariam.
2: Micski Mariam. Hogy most...
1: Biztos, hogy nem
2: férne. De ez nem ezt mondaná rá. Nem tud... Oh, de valahol egy viselkedés kultúra.
1: Igen. Biztos, tehát, hogy hozzá tartozik.
2: Része. Abszolút. De hogy véleményem arról az bizonyos. Tehát azt nem mondom, hogy ez egy etikett alapján.
0: Vele nem tudunk beszélni. Hát ne káromkodjunk soha. Tehát kb. Ez lesz az ő kiindulási pontja. Valószínűleg, érted? Nem hiszem, hogy az etikett megengedi a
1: vagy
0: csúnya
1: beszédet. Vagy az engedheti meg, hogy egy olyan zárt közösség, barát, mit tudom, család, ahol...
2: Irodalmilag indokolt.
1: Megbeszélt, vagy
2: de az irodalmilag is miért indokolt? Azért, mert a közbeszédből indul. Tehát a dalok, a filmek, az irodalom, versek egyébként talán nem, hát az irodalom...
0: Egy percet neked keresek olyan Csokonai Vitéz Mihály verset, ami tele van káromkodással. Kb. Ugyanaz, amit mi szoktunk itt beszélni.
2: Tényleg? Oké.
0: Okay. Csokonai.
2: Akkor viszont az összes ilyen jellegű általunk ismert megjelenés, írott forma, vagy nézet, vagy hallgatott, vagy valami ilyesmi, tulajdonképpen keresztül kasul van szőve csúnya szavakkal. Ha nem is feltétlenül.
0: De mi számít a csúnya hát szónak? Igen. Itt a kérdés
2: hát de
0: most még.
2: Mindenki tudja, hogy mi. Hát most amiket nem mondunk ki, itt van, amiket mi is elharapunk, hát tudjuk azokat?
1: Igen. Egyébként én rászoktam az utóbbi időbe, azt hiszem az egyik legcsúnyább, amit szoktam így ilyen felháborodásból, vagy nyomatékosítva, hogy mi a szarnak kellett csinálni. Uh-huh. És én nekem már ez is néha bénán hangzik.
2: Lehet ezt még fejleszteni.
0: Figyelj, maradjunk annyiban, hogy tanítunk.
2: Lehet, ez rajta vagyunk.
0: Jó.
2: Tudattalanul is.
0: Ennyi.
2: Megmondani nem szeretné.
1: Tanulj, gyerek.
0: Így van, megtanítunk egy
2: cibát. De a jelen állás szerint is ezt tantágy volna azért erősen kéne a kettesét menned. Fú, tehát ez most bukásra állsz.
1: Tudom, értem,
0: de majd
1: igen.
0: Meg lesz. Visszahúzzuk őt. Vagyis
2: felhozzuk.
1: Felhozzuk.
0: Nézőpont kérdés. Jó, megyünk a zenékkel, folytatjuk, maradjatok velünk.

0: take it off. Hell yeah, you should take it off.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A színházi élmény és a műsorszám támogatója a Salgó-Tarjáni Zente Ferenc Színház. Zenteszínház.hu.
3: Reklám.
2: Reklám. Naftalin premier a Budapest Bár bombaslágereivel, Szarka Tamás és zenekara koncert, amerikai komédia, a feleség 40-nél kezdődik, Mesztelen igazság, Szép nyári nap, az államtitkárasszony félrelép, a Pál utcai fiúk, Kölcsönlakás, István a király. 10 fergeteges produkcióval és 11 előadással dübörög a Toyota Salgó-Tarján Zente nyár, július 20-a és augusztus 12-e között Salgó-Tarján főterén. A színház a nyárról szól. www.zenteszínház.hu.
4: Viszértől fájó duzzadt láb. A Dimotec csökkenti a viszértüneteket. Keresse a 60 darabos Dimoteket júliusban 25% kedvezménnyel a Beno gyógyszertárakban. A Dimotec 1000 mg filmtabletta diozmin tartalmú vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
5: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu.
6: Pénzt váltanál? Akkor nagyon figyelj! Nehogy, hogy lehúzzanak!
7: Gyere át a szlovák gyarmati pénzváltóba! A határtól mindössze 100 méterre. Nálunk nincs tranzakciós díj.
6: Igen, jól hallottad. Nulla extra költség.
7: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk.
6: Euró, dollár, font, lei, zloty és még jó pár valuta. Napra kész árfolyamon.
7: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesszük.
6: Reggel 8-tól már itt vagyunk.
7: És egészen délután 5-ig várunk minden nap.
5: Ha kérdésed van, hívj 0630 154 67 21. Számolj utána.
7: Megéri hozzánk jönni.
1: Megéri hozzánk jönni.
8: Azonnal készpénzre van szüksége, és a megoldás sem váradhat magára. Viktor boltjában percek alatt adunk kölcsönt kezes és jövedelemigazolás nélkül. Arany és ezüst ékszereiért cserébe készpénzt adunk a legmagasabb napi árfolyamon, akár 90 napos futamidőre, és ha kiváltja azokat, a megoldás a következő alkalommal is önnél lesz. Viktor boltja Balassagyarmaton, a Rákóczi út 23-ban, a Lipóti pékség mellett, és Vácon a Széchenyi utca 25 szám alatt.
6: Hé, Balassagyarmat! Megérkezett az OMV legújabb kedvence, a Big Dog! Nagyobb, finomabb, jobb! Kívül ropogós, belül szaftos, és 4 ütős ízben vár rád! Dupla szószos, paprikás grillkolbászos, sült hagymás vagy cheddar jalapenyós. Ha pedig a klasszikusra vágysz, ott az XL Hot Dog extra sajttal és baconnel. Ne csak tankolj, harapj bele az élménybe! OMV töltőállomás Balassagyarmaton, a kórház mellett.
9: Drágám, azt hiszem, az ablakunk épp most döntött el, hogy nyugdíjba megy.
7: Akkor hívd a Horizont ablakot, mielőtt én küldelek nyugdíjba téged.
10: Ne drámázzon, váltson profi hőszigetelt műanyag ablakokra. Horizont ablak Kft. A családi béke új keretek között.
7: Horizontablak.hu.
11: Ideje bejelentkeznem a kötelező szervízre. Te, a Dacia-nál ez mennyibe kerül?
12: Semennyibe. Nekem Bigsterem van, amihez nem csak 5 év vagy 100 ezer kilométer garancia, hanem 5 év díjmentes karbantartás is jár.
11: Tehát 5 évig ez nem kerül semmibe?
12: Pontosan. Mert nálunk az autózás a kaland, nem a karbantartás. Dacia Bigster. Most 5 év díjmentes karbantartással. További részletek a dacia.hu oldalon és a márkakereskedésekben.
13: Éki Autóház Kft. A Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése. Balassagyarmat, Kóvári út 14. Nyékiautóház.hu.
14: Tessék, CH Klíma.
15: CH Klíma.
14: Igen, CH Klíma.
15: CH Klíma.
16: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. CHklíma.hu. CHklíma.hu.
17: Három nap, egy város, egy hatalmas élmény. Július 17-től 19-ig újra felpesdül Vác belvárosa. Érkezik a 32. Váci Világi Vigalom, ahol a zene, a nyár és a fesztivál hangulat találkozik. A színpadokon Karamell, Felhello, a Korál Emlékkoncert, Konyha, Full Moon, Alma Együttes, László Attila, DJ Henrik, Sixok, Latte Mafiato, Kitty Live, Krokodil, Countactus Country, a Váci Civitas Szimfonikus Zenekar és a Vox

0: forgalom. Július 17-én, 18-án és 19-én Vácon. Ott a helyed! Ott a helyed!
1: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Odysseus, nem akarsz emlékezni?
4: Christopher Nolan filmje.
5: Mondd el, mire emlékszel.
4: Feleségre. Fiúra. Még megmenthetem őket. Senki sem állhat közém. És az otthon közé. Még az istenek sem. Odüsszeia a mozikban.
6: Reklámot hallottak.
7: 8 óra van.
6: Itt a Megafon.
7: A mikrofonnál Györfi Betta.
8: Hírek.
7: A Dériné program Vitéz László alprogramja várja azoknak az óvodáknak a jelentkezését, amelyek a következő nevelési évben ingyenesen szeretnék biztosítani a gyerekeknek a Bábszínház és a Magyar Néphagyományok játékos világát. Varga Csikás Csenge projektvezető a Megafonnak elmondta, a kezdeményezés rendkívül népszerű a nyugat-nógrádi térségben. Balassagyarmat összes óvodája mellett Patvarcon, Ipolyszögön, Palotáson, Kállón, Etesen és Szentén is felléptek már a legkisebbek előtt. Az érdeklődő intézmények az info@vlp.derinéprogram.hu e-mail címen jelentkezhetnek. Gyertyás megemlékezést szervez holnap este 6 órától a Nézsai Mikszát Kálmán Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola. Az intézmény a közösségi oldalán jelentette be, hogy az iskola parkolójában adóznak majd annak a 15 éves diáknak az emlékére, aki a napokban veszítette életét egy tragikus közlekedési balesetben. Bandúr Bendegú szerdán hunyt el, amikor a 2-es főúton Szendehelyi és Katalin puszta között egy kamion és egy személyautó ütközött össze. A szerencsétlenségben egy 50 év körüli férfi is súlyosan megsérült, őt kórházba szállították. A 15 éves fiú életéért hosszan küzdöttek a mentők, de a gyors beavatkozás és az újraélesztési kísérletek ellenére a helyszínen életét vesztette. Rendészeti vezetői kinevezésekről és megbízásokról döntött Pósfai Gábor belügyminiszter. A változások a Pest és a Nógrád vármegyei rendőrfőkapitányságot is érintik. A tárcavezető visszavonta Lauda Zoltán rendőrdandártábornok Pest vármegyei főkapitány vezetői kinevezését, a beosztás ellátásával pedig Horváth András rendőrdandártábornokot bízta meg. Ezzel egy időben távozik posztjáról a Nógrád vármegyei rendőrfőkapitányság vezetője, Somsics Gabriella rendőrdandártábornok is. Az ő helyét a megyei főkapitányság élén Kálmán Zsolt rendőrezredes veszi át. A II. Világháborúban elesett 26 magyar katona maradványait tárták fel a Komárom-Esztergom vármegyei Kisbéren. A hírt a Hadtörténeti Intézet és Múzeum hadisír gondozói közölték. Tájékoztatásuk szerint tavaly egy helyi lakos hívta fel a figyelmüket a kisbéri alsó temetőben lévő katonasírokra. Egy helyi sírásó ráadásul arról számolt be, hogy még 2018-ban egy civil temetés előkészítésekor nagy mennyiségű katonai felszerelést és csontokat talált a földben. A katonák földi maradványait antropológiai vizsgálatra Budapestre szállították. A hősi halottakat a tervek szerint ősszel katonai tiszteletadás mellett temetik újra a Fiumei úti sírkert 52-es parcellájában. Saját megfigyelés segítő műhold rendszert fejleszt Belgium, hogy ezzel is csökkentse a más országoktól való függőségét. A belga védelmi miniszter a helyi lapoknak elmondta, több mint 200 millió eurót fektetnek az ország első kifejezetten védelmi célú hálózatának kiépítésébe, amely több tucat műholdból áll majd. A rendszer már jövőre biztosíthatja a független megfigyelő képességet alacsony földkörüli pályán, ezzel is megerősítve Belgium stratégiai függetlenségét és önállóságát.
9: Melegben hideg, hidegben meleg.
10: Az időjárás jelentés támogatója a Balassagyarmati DDL Cool 2014 hűtéstechnikai Kft.
9: Minden, ami klíma.
8: Időjárás.
9: Időjárás.
7: Szinte zavartalan napsütés várható ma Balassagyarmat és Vác térségében. A legmelegebb órákban 35 Celsius fok körül alakulnak a maximumok.
1: A közlekedési információk támogatója az Otis úttechnika Kft. Az út és mélyépítések szakértője. Otis.hu.
9: Közlekedés.
8: Közlekedés.
7: Trafipax várható ma Etes belterületén, valamint Verőcén az Árpád úton is. Vezessenek figyelmesen.
8: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
10: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
9: És most indítjuk a napot. Start menü.
10: Start menü.
9: Amivel jól indulnak a hétköznapok.
8: Megafon.
10: Nagyot szól.
11: 8 óra múlt 3 perccel szép péntek reggelt kívánunk mindenkinek, kedves hallgatók. Itt vagyunk, ragyogunk, Nórikánkhoz majd behuppan, valahova elhuppan, de majd jön mindjárt.
12: Egy a biztos, érkezik.
11: Érkezik, igen, és nekünk mennünk kell, mert hogy hírek után jön a következő témánk, úgyhogy ha már péntek van, akkor programajánlós péntek, és egy holnapi programot ajánlunk nektek, ez pedig nem más, mint a 8. Palóc világtalálkozó.
12: Tök jó. Már a 8. Ezért emlékszel, hogy voltak középhetáján kétségek a felől, hogy akár a következő meg lesz rendezve?
11: Meglepő, meglepsz néha.
12: Azt azzal, hogy emlékszem egyáltalán igen, bármire is.
11: Igen, igen, meglepsz néma, néha ezekkel. De tényleg, hogy valahogy rácsodálkoztam most erre, hogy meg ezt tudja.
12: Mit akar ez?
11: Mit akar ez?
12: Beleszól a témámban, mekkora ügyességet fogunk megint mondani.
11: Nagyon adom. Igen. Ugye az első, nem is tudom mikor volt, az első kettőről én emlékszem, azt ugye Báton terenyén, Kis terenyén, a Gyürki Sólymosi, jó mondom nevét, nem tudom, Kastélyparkban tartották meg. Az nagyon klassz volt tényleg, mert hogy nógrádiak, felvidékiek, hevesiek, pesfonyaiek, Borsod megyeiek, tehát hogy tényleg a palotság területéről érkeztek ide, és egy nagyon nagy banzáj volt, lakodalmas menet volt, nagyon sok minden volt. Aztán utána ott valami gond volt, és akkor elkerült az egész történet. Aztán Dózs Dávidéknál is volt talán Cserháthalápon.
12: Egész biztosan.
11: Ha jól emlékszem rá. A legutóbbi, amin én voltam, az...
12: Béren nem volt?
11: Nem, ott az külön, ott a Macola cég, ott azt külön csinálják.
12: Jó.
11: És ami még volt legutóbb, az Ipoly Széchenyi volt a Felvidéken. Aha. Ott is voltam, de az annyira nem volt jó. Ott már, hogy mondjam, ott már döcögött a történet. Viszont most azt a hírt kaptuk, és erről lehet mostanában hallani, nem onnan, hogy hát Somoskőfalu felé veszi az irányt a rendezvény, mégpedig azért, mert hogy ott van egy lovarda, ez a Kakuk lovas udvar, és ott két fiatal, Vendel Ádám és Kis Bence volt az, aki megkérdezte Bence Mariant, aki a főszervező volt, hogy hát mit szólnának, hogyha oda raknák. És így azt mondta a Marian, akkor welcome, mert hogy ugye 2022 óta nem volt palóc világtalálkozó, úgyhogy most holnap lesz?
12: Nagyon nagy híresek.
11: Úgyhogy erig.
12: Az gyanús nekem az egyik szervezőnek a neve, őt minden jel szerint meglehetősen jól ismerem, a Bencét.
11: Igen?
12: Én azt gondolom, hogy igen.
11: A Kis Bencét?
12: A Kis Bencét. Ez egy nagy arc a Kis Bence.
11: Miért én lagzisztoriból?
12: Kegyetlen a csávó. Igen? Alapvetően igen. Ez így ki lehet. Nem, most igaziból lehet, hogy nem kellett volna ezt, hogy belemondom.
11: Nem, mondjad bele adásba.
12: Kevés tőlevagányabb arc létezik ebben a Nógrádban.
11: Hál' Istennek
12: akkor. Szinte biztos.
11: Nem beszéltünk mi vele soha valamilyen
12: kapcsolatban? Én azt gondolom, ha most ő az a Bence, akire én így most gondolok, akkor ő vele még nem, de...
11: Jó. Nem vele fogunk, hanem ugye Berze Mariannal, mert hogy ő az, aki ezt az egészet annó többek között életre hívta, egy ilyen szikragyújtó napon, úgyhogy megtudjuk azt, hogy a holnapi napon mi vár rátok Somoskőfaluban.

0: Jó rádiózást kívánunk önnek, visszatértünk, és akkor a 8. Palóc világtalálkozó az, amivel foglalkozunk, közben Úrikánk is behuppant, jó reggelt!
1: Megvagyok! Sziasztok, jó reggelt!
0: És ugye, aki most tekert volna ránk, annak elmondjuk azt ugye, hogy az előbb átvettük Norbival, hogy körülbelül mi volt ennek a világtalálkozónak az elmúlt években a sorsa, lehet azt mondani, mert hogy a üde és a, hogy mondjam, erős indulás után, ami ott ugye Bátonterenyén volt, voltak azért nehézségek, mivel ez iszonyat nagy rendezvény volt.
2: Bizony. Részvevők szempontjából is, várható nézők szempontjából.
0: Brutál rendezvény volt, és tényleg azt, hogy a nógrádiak, a felvidékiek, a hevesiek, a Pestvár megyeiek, a borsodiak, tehát gyakorlatilag az egész palócságból mindenhonnan jöttek, és ugye hagyomány gasztronómiátok, ezek előadások, minden. És aztán utána, hogy a Dózsdál vidékhoz került, aztán Ripoly-Széchenyként volt a felvidéken 22-ben, és ahogy mondtam, én ott voltam, ott már lehetett érezni azt, hogy nem azt mondom, hogy rezegett a léc, hanem hogy már ott egy picit erőt vesztett ez az egész történet. Aztán ugye mindkülönök nem lett, és akkor most úgy tűnik, hogy a holnapi napon visszatér, és újra fellobban a szikra, mert hogy Somoskújfalun, faluban, a Kakuklovas udvarban lesz a palócoknak a világ találkozója, mégpedig ugye Vendel Ádám és Kis Bence az, akik két fiatalként megkeresték a főszervezőket, többek között Berze Mariant azzal kapcsolatban, hogy akkor egy ilyet csinálnának. Maria meg azt mondta, hogy jó, hogy. És jöntök kezdve a holnapi napon azért...
1: Nagyon hasítanak a palóc dolgok, nem?
0: Annott palóc búcsú van utána, következő héten Balassagyarmaton, tehát hogy ez még mindig megy. Úgyhogy Marian itt van, és akkor beszélgetünk egy picit vele a szombati, tehát a holnapi napról. Szia, jó reggelt, szia-szia!
3: Sziasztok!
0: Szia, jó reggelt! Na, hát mi köszönjük, mert anyadék beszéltünk veled, és ugye, ahogy visszanézegettem a műsoros táblánkat, adott bázist, akkor azért ott beírtam a keresőbe, hogy Palóc világtalálkozó, azért kidobta ezt folyamatosan, hogy minden évben foglalkoztunk veled, aztán azért most itt egy pár évig eltüntetek. Na, mi a helyzet akkor tényleg? Egy picit beszéljünk erről a két fiatalemberről, mert hogy kvázi ők azok, akik ezt a szikrát újra gyújtották, Maria.
3: Igen, igen. Ádám és Bence felhívtak bennünket egy március végi napon, és azt mondták, hogy még akkor a nap szeretnének velünk beszélni. Elmentünk, mi nem szerettük volna ezt, mert tudjuk, hogy rettenetesen nagy terhet ró a rendezőre. Mert tudjátok, ezt úgy kell elképzelni, hogy mi vagyunk a szervezők, igen. És ők a rendezők. Uh-huh. Tehát mi a szervezők, nekünk könnyebb dolgunk van, mert én kiírom az internetre, én ott dolgozom.
0: Igen.
3: Én ott vagyok ügyes, és hát ott tudok kommunikálni az emberekkel. Kiírom, hogy Palóc világtalálkozó, és nekem egy-két héten belül rengeteg csoport egyéni fellépő jelentkezik, hogy szeretne jönni. Viszont nekik a másik oldalon nagyon nehéz, mert minden feltételnek megfelelni, és egyre durvább feltételek vannak,
0: bizony.
3: Tehát egyre embertelenebb dolgok.
0: Mármint ugye arra gondolunk egyébként például, ugye, hogy azért nagyon komoly EU-s szabályok vannak, hogy mondjuk egy ilyen rendezvényt rendesen meg tudják csinálni.

0: elkövetnek, de tudjátok, tényleg nagyon nehéz.
1: Tudom,
0: tehát ezt egy önkormányzatnak kellene felvállalni, de hát ott sincs pénz, tehát igazából nagyon nehéz ezt így. És most meg pályázatok minden nélkül csinálják.
1: Igen, igen. Jó, és akkor mi lesz holnap? Tehát azért nyilván te benne vagy ebbe az elejétől kezdve, azért én is egy jó páron már ott voltam. A hasonló volumen, a hasonló csoportok résztvevőkre lehet akkor a holnapi napon már számítani, Maria?
0: Hát nagyon-nagyon szépnek ígérkezik, reméljük legalábbis, ugyanis ma érkeznek a kárpátaljai palócaink, ugye tudjátok, hogy Nagy-Dobronyból érkeznek, Nagy-Dobrony egy palócok lakta település ott a Kárpátalján.
1: Ó, azt mondjuk nem is tudtam. Na, akkor ma is tanultam valamit. Igen.
0: Bizony, egy 6000 fős, ők azt mondják, hogy kis falu.
1: Hát azért az már nem. Hát,
2: viszonyítás kérdése.
1: Igen, ha mondjuk, nem tudom én, a Széchenyiben nem laknak többen 5000-nél.
3: Kisebb városnak
1: gondolom. Az már inkább város, jó mondom, Maria. Igen,
0: igen, náluk ez kis falu, tehát 6000 fős, és nagyon-nagyon szépen megtartották a palóc hagyományaikat, úgyhogy megkerestük őket, ők szeretettel fogadták a meghívásunkat, úgyhogy Cserhát Halap óta, amikor ott volt a palócvilág találkozó, ők azóta járnak hozzánk.
1: De jó, és akkor ez megmaradt. Igen. Ez egy nagyon
0: és
1: jó.
0: A barátságunkat nem mondom, hogy napi szintű, de heti szintű a megkeresés, keressük egymást, nagyon, nagyon aranyosak, és most is jönnek, egy meglepetést tartogatunk a számukra, ugye lesz a, tehát azzal kezdődik végül is a holnapi nap, hogy 8 órakor elindul a gasztronómiai fesztivál Siraki Márti vezetésével, aztán 9 órakor elkezdjük az ünnepélyes megnyitóval, Teder Fábián díjakat adunk át az arra érdemesnek tartott.
1: Ez egy hagyományos elismerés a találkozón, erre emlékszem.
0: Így igen. Van, azoknak, akik a palócságért sokat tesznek. Utána pedig ugye a hagyományos programjaink, az előadások, nagyon sok fellépünk lesz, 60 fellépő lesz.
3: Az reggeltől estig fog szólni.
1: Igen.
0: Igen, igen, 600, egy 600 embert jelent, aki kvázi a színpadon lesz.
3: Na, Bence.
0: És emellett kézműves foglalkozások lesznek, kézműves vásár, gyönyörű lesz, meg a gasztronómiai fesztivál, ugye, ami hát mindenki a hasán keresztül fogható meg.
1: Hát úgy, persze, tehát, hogy gyakorlatilag az összes, ha csak mondjuk a kárpátaljai palócainkat is veszük, és azt ki tudja, hogy ott mondjuk milyen gasztro van, nyilván más, hogyha mondjuk ott a szláv hatást, vagy az ukrán hatást veszed.
3: Mindenképp újdonság lesz.
1: Abszolút szerintem, meg azért az itteni összes palóc kaja, tehát rádörrensz az egészre, hibátlan az összes.
2: Valami emésztő enzimet vihet mindenki.
1: egy jó szilvát leküldeni utána, és akkor te egyből szép
3: megelőzés, utókezelés.
1: Úgyhogy így van. Marian is akkor néptánc, népdalok, nem tudom én, tehát ugye
0: népmese.
1: Aha, akkor
0: hát meg a viseletünk, és akkor lesz a hagyományos lakodalmas menetünk.
1: Na ezt akartam kérdezni, mert emlékszem rá, amikor a Györkisőmösi kastélyban, ugye ott voltam élőben, és akkor úgy akartam megcsinálni a bejelentkezést, hogy pont mögöttem menjen el a menet, és akkor ugye beszéltem a föntivel, hogy akkor várjatok, még 3 perc, még nem indultak el, és akkor elindultak, és
3: sikerült.
1: Akkor sikerült, nagyon jó tudósítás lett, hogy akkor ez akkor meg lesz most is tartva.
0: Igen, igen.
1: Nagyon jó.
0: Meg, de csak belül, tehát nem tudunk elmenni egyik irányba sem, de ott belül megcsináljuk, és akkor megpróbálunk egy gyönyörű, szép mennyasszony táncos véget csinálni ennek a lakodalmas menetnek. Aztán jön a Nógrád tánc együttes, gála műsora, a Dűvő együttes, meg a hagyományos Barack Mag, akik ugyan nem palócok, viszont ilyen etnopop zenét játszanak, és
1: belefér, belefér.
0: Okay. És ők mindig szeretnek bennünket, még mindig, és jönnek, és fellépnek.
1: Nagyon jó ezt hallani. Marian, köszönjük, hogy tudtunk veled beszélni, és akkor nagyon sok látogatót kívánunk nektek holnapra, a kétféltelen embernek kitartást,
3: sok erőt
1: a rendezvény lebonyolításához, és akkor a hallgatókat arra biztatjuk, hogy hát pattanjatok be az autó.

0: akár Dunakesziről, vagy éppen Zebegényből, és akkor elmenni, megnézni, egy csodás helyszín lesz, és hát nagyon sok mindent lehet látni, hallani, kóstolni. Úgyhogy sok sikert holnapra, Marian, köszönjük, hogy tudtunk beszélni.
1: Köszönöm szépen,
0: hogy is viszont találkozunk. Szia, minden jót. Na, akkor menni kell!
2: Irány Somoskő.
0: Újfalu.
2: Újfalu.
3: Amúgy gyönyörű környék szerintem, tehát
2: amúgy is.
3: Élvől egy kirándulást
2: megél. De hogy az, hogy annyi hát fellépő, az hány színpad? Már úgy nem akartam belekérdezni, hogy
3: nem hiszem, szerintem egy, de ez pörgő lesz. Tehát amikor az utolsó lelépett a színpad bal oldalán, a következő már a jobb oldalon ráteszi a lábát, az szinte biztos.
2: Csak így elképzelhető.
0: De ezért mondjuk, talán csak mondjuk ezt leszervezni, akkor ki, hogy egymással.
3: Ez oltári nagy dolog.
2: Ráadásul ott izgulni, hogy
0: akinek, hogy ízen nyisd, le kell rúgni a színpadról, tehát hogy ha egy meg kész csúszik
3: az három részvevőnél 5 perc, ez negyed óra, nem sorolom tovább.
0: Tehát azért mondom, hogy onnan tartani kell.
2: Sok szerencsét is.
0: És tessék menni, és megnézni, és jó lesz, úgyhogy még erről beszélgetünk egy picit a hírek után.
4: A műsorszám termék megjelenítés tartalmazott.
5: Itt a Megafon.
6: A mikrofonnál Györfi Betta.
4: Hírek.
6: A Dériné program Vitéz László alprogramja várja azoknak az óvodáknak a jelentkezését, amelyek a következő nevelési évben ingyenesen szeretnék biztosítani a gyerekeknek a Bábszínház és a Magyar Néphagyományok játékos világát. Varga Csikás Csenge projektvezető a Megafonnak elmondta, a kezdeményezés rendkívül népszerű a nyugat-nógrádi térségben. Balassagyarmat összes óvodája mellett Patvarcon, Ipolyszögön, Palotáson, Kállón, Etesen és Szentén is felléptek már a legkisebbek előtt. Az érdeklődő intézmények az info@vlp.derineprogram.hu e-mail címen jelentkezhetnek. Gyertyás megemlékezést szervez holnap este 6 órától a Nézsai Mikszáth Kálmán szlovák nemzetiségi általános iskola. Az intézmény a közösségi oldalán jelentette be, hogy az iskola parkolójában adóznak majd annak a 15 éves diáknak az emlékére, aki a napokban veszítette életét egy tragikus közlekedési balesetben. Bandúr Bendegú szerdán hunyt el, amikor a kettes főúton Szendehelyi és Katalin puszta között egy kamion és egy személyautó ütközött össze. A szerencsétlenségben egy 50 év körüli férfi is súlyosan megsérült, őt kórházba szállították. A 15 éves fiú életéért hosszan küzdöttek a mentők, de a gyors beavatkozás és az újraélesztési kísérletek ellenére a helyszínen életét vesztette. Rendészeti vezetői kinevezésekről és megbízásokról döntött Pósfai Gábor belügyminiszter. A változások a Pest és a Nógrád vármegyei rendőrfőkapitányságot is érintik. A tárcavezető visszavonta Lauda Zoltán rendőrdandártábornok Pest vármegyei főkapitány vezetői kinevezését. A beosztás ellátásával pedig Horváth András rendőrdandártábornokot bízta meg. Ezzel egy időben távozik posztjáról a Nógrád vármegyei rendőrfőkapitányság vezetője, Somsics Gabriella rendőrdandártábornok is. Az ő helyét a megyei főkapitányság élén Kálmán Zsolt rendőrezredes veszi át. A II. Világháborúban elesett 26 magyar katona maradványait tárták fel a Komárom-Esztergom vármegyei Kisbéren. A hírt a Hadtörténeti Intézet és Múzeum hadisír gondozói közölték. Tájékoztatásuk szerint tavaly egy helyi lakos hívta fel a figyelmüket a kisbéri alsó temetőben lévő katonasírokra. Egy helyi sírásó ráadásul arról számolt be, hogy még 2018-ban egy civil temetés előkészítésekor nagy mennyiségű katonai felszerelést és csontokat talált a földben. A katonák földi maradványait antropológiai vizsgálatra Budapestre szállították. A hősi halottakat a tervek szerint ősszel katonai tiszteletadás mellett temetik újra a Fiumei úti sírkert 52-es parcellájában. Saját megfigyelés segítő műhold rendszert fejleszt Belgium, hogy ezzel is csökkentse a más országoktól való függőségét. A belga védelmi miniszter a helyi lapoknak elmondta, több mint 200 millió eurót fektetnek az ország első kifejezetten védelmi célú hálózatának kiépítésébe, amely több tucat műholdból áll majd. A rendszer már jövőre biztosíthatja a független megfigyelő képességet alacsony földkörüli pályán, ezzel is megerősítve Belgium stratégiai függetlenségét és önállóságát.
4: Időjárás.
6: Szinte zavartalan napsütés várható ma Palassagyarmat és Vác térségében. A legmelegebb órákban 35 Celsius fok körül alakulnak a maximumok.
5: Közlekedés.
6: Trafipax várható ma Etes belterületén, valamint Verőcén az Árpád úton is. Vezessenek figyelmesen.
4: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: Műsorszám termék megjelenítés tartalma.
5: És most indítjuk a napot. Startmenü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
4: Megafon.
7: Nagyot szól.

0: baby.
1: Lesz holnap Palóc világtalálkozó, kedves hallgatók, úgyhogy meg is beszéltük itt Nórival és Norbival, hogy holnap beöltözünk és elmegyünk.
2: Minek öltözünk be?
1: Hát Palócnak.
2: Én Palóc asszonynak.
1: Igen.
3: Akkor nekünk nem sok minden marad más.
1: Palóc férfinak. Palóc... Vagy cseréljünk.
3: Kilőtted az egyik lehetőségünket így.
2: Szeretnétek? Én megadom a lehetőséget.
3: Még úgysem volt
2: rajtom. Ha ezen múlik, én megadom.
1: Rajtam volt ilyen, emlékszem a Báton terenyei alkalomon, akkor mikor rám tettek ilyen Palóc zubbonyt, meg ilyen nem tudom én mit. Érdekes érzés volt hordani.
2: Mert van súlya is.
1: Igen, meg hogy tudod, az egész, hogy így nem tök már jobb szót rámondani.
2: Tartásod lett tőle, úgy érek.
3: Nyomása.
1: Valami volt. Igen, valami volt, amit éreztem, hogy azért, hogy azért fölvenni azért, az nem olyan, mint mondjuk egy jelengel szaromba mászkálni, mi meg vagyunk, értettem.
3: Történelmet éreztél magadon?
1: Igen, meg olyan fajta felelősséget is, hogyha azt gondolja.
2: De én ezt én elképzelem.
1: Na, úgyhogy ugye Berze Marian beszélgettünk az előbb a Palóc világtalálkozó főszervezőjével, hogy hát több év kiadás után holnap Somoskő Újfaluban a Kakukk Lovardában rendezik meg újfent ezt a világtalálkozót. Nagyon sok előadóval, kiállítóval, fellépővel, gasztróval, kézművesekkel, énekkel, zenével, dűvővel, nógráddal, barackmaggal és mindennel, és lakodalmas menet is lesz, ami óriási volt, emlékszem rá, ott is iszonyat nép. Tehát még olyan lakodalmas menetet, te mint lakodalmas csávó, te még nem láttál.
3: Ez annyira érdekes, különben már ugye az első beszélgetésnél is azon gondolkodtam, amit amíg hallgattam. Ez egyébként nagyon ízes és nagyon fantasztikus kép csinálunk.
1: Igen.
3: Hogy így mennyire rajongunk ezért a lakodalmas menetet, és amúgy meg, amikor ezek úgy valóban sorra kerülnek, milyen sokan ózkodnak már tőle, és mennyire nem szeretik a hétköznapi esküvőkön, lakodalmakon, a vidéken
1: lévő dolgot.
3: Nem mindenki rajong már érte annyira, tehát ott már kopik, tehát ott már egy kicsit, nyilván vannak vidéki helyek, ahol ezeket nagyon, de nagyon éles a váltás a megítélésében ennek. Tehát itt ezen a ponton azt mondjuk, hogy ez elképesztő jó, megnézzétek még milyen fantasztikus.
1: De amikor, a hétköznap meg
3: amikor mondjuk szeptember, nem tudom, 8-án valahol valamikor van egy ilyen lakodalmas menet, akkor jaj,
2: De miért? Mert hogy macera vagy miért? Vagy mert gáz, vagy elavult, vagy minek gondolja?
3: Azért, mert hogy mondjam, tehát mint egy régi hagyomány, mint szokásnak, meg kell küzdeni saját magáért. Mert egyébként,
2: a fennmaradás?
3: Igen, mert egyébként kiveszik, mert a fiatalság, a fiatalok szó szerint, azt ki kell mondjam, cikinek érzik azt, hogy most te egy lakodalmon végigmész az utcán, és akkor erre az gáz ciki. Mindenhol mástól egyébként nagyon jó vonulni a hidakon keresztül, Kassol össze-vissza, az semmi probléma nincsen. Itt ezzel már, de nagyon érdekesek vagyunk az egyszerű életben. Csak azért mondom, hogy ez egy kitűnő.
1: Ez egy kuriózum alkalom. Lesz akkor holnap.
3: Így van.
1: Úgy, ezért is, tehát tessék menni, reggel 8-tól már nyitva a porta, lehet menni akár egy jó Palóc reggelit is betolni a búrába, és akkor utána egész nap ellenni, úgyhogy menjetek.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A színházi élmény és a műsorszám támogatója a Salgó-Tarjáni Zente Ferenc Színház. Zenteszínház.hu.
2: Reklám.
1: Reklám.
3: Pénzt váltanál? Akkor nagyon figyelj! Nehogy, hogy lehúzzanak!
4: Gyere át a szlovák gyarmati pénzváltóba! A határtól mindössze 100 méterre. Nálunk nincs tranzakciós díj.
3: Igen, jól hallottad. Nulla extra költség.
4: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk.
3: Euró, dollár, font, lej, zloty és még jó pár valuta. Napra kész árfolyamon.
4: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesztük.
3: Reggel 8-tól már itt vagyunk.
4: És egészen délután 5-ig várunk minden nap.
3: Ha kérdésed van, hívj 0630 154 67 21. Számolj utána.
4: Megéri hozzánk jönni.
5: Viszek egyet a Daniel Klein karkötőből, egyet a zaknyakláncból, jöhet egy free lukóra, de viszek még egy valódi köveségszert is. Egy elegáns citizent a munkába, és egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranynyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
6: Speciál óraékszer Balassa gyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
7: Korán van a fürdőszoba felújításhoz? Dehogy! A megoldás az Építkezők boltja. Itt mindent beszerezhetsz. Csavtelepek, zuhanykabinok, szaniterek, kádak, fürdőszobabútorok, szerelvények, szennyes tartók, minden egy helyen. Építkezők boltja. Balassa gyarmat, Luther utca 8, az evangélikus templommal szemben. 0635 310 860.
8: Ideje bejelentkeznem a kötelező szervízre. Te, a Dacia-nál ez mennyibe kerül?
9: Semennyibe. Nekem Bigsterem van, amihez nem csak 5 év vagy 100 ezer kilométer garancia, hanem 5 év díjmentes karbantartás is jár.
8: Tehát 5 évig ez nem kerül semmibe?
9: Pontosan. Mert nálunk az autózás a kaland, nem a karbantartás. Dacia Bigster. Most 5 év díjmentes karbantartással. További részletek a dacia.hu oldalon és a márkakereskedésekben.
7: Éki Autóház Kft. A Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése. Balassa gyarmat, Kóvári út 14. nyekiautóház.hu.
10: Három nap, egy város, egy hatalmas élmény. Július 17.

0: forgalom. Július 17-én, 18-án és 19-én Vácon. Ott a helyed! Ott a helyed!
1: Reklámot hallottak.
2: 9 óra van.
1: Itt a Megafon.
3: A mikrofonnál Györfi Betta.
2: Hírek.
3: Idén is keresik Palóc ország szépét a jövő hét végén Balassagyarmaton kezdődő Szent Anna napi Palóc búcsú és folk fesztivál keretében, árult el a Megafon reggeli műsorában a Mixed Kálmán művelődési központ igazgatónője. Golyán Krisztina a startmenüben arról beszélt, a felhívás nem egy hagyományos szépségverseny, hanem a Palóc népviselet, a hagyományok és a kulturális örökség igazi ünnepe. Olyan lányokat és fiatal asszonyokat várnak, akik büszkén hordják őseik öltözetét és szívesen mutatják be annak szépségét, hiteles, valamint értékeit. Az igazgatónő hozzátette, a megmérettetésre kizárólag autentikus Palóc népviseletben lehet jelentkezni, hiszen az előválogatás során a hagyomány hűség a legfőbb szempont. A rendezvényre vasárnapig lehet regisztrálni. Vádemelést javasolnak a széchenyi nyomozók az ellen a 26 éves férfi ellen, aki megfenyegetett és kirabolt egy 11 éves kisfiút. A Magyar Géci elkövető június 5-én kora délután szólította meg a gyermeket Széchenyi sétáló utcájában. Először csak pénzt kért tőle, ám miután a fiú ezt megtagadta és megpróbált elsétálni, a támadó követni kezdte. Amikor utolérte, veréssel fenyegette meg a gyermeket, ha nem adja át az összes nála lévő értéket. A megrémült kisfiú a fenyegetés hatására odaadta a zseppénzét. A bejelentés után a rendőrök gyorsan azonosították és elfogták a gyanúsítottat, akinél megtalálták az elrabolt 1000 forintos bankjegyet is. Rendészeti vezetői kinevezésekről és megbízásokról döntött Pósfai Gábor belügyminiszter. A változások a Pest és a Nógrád vármegyei rendőrfőkapitányságot is érintik. A tárcavezető visszavonta Lauda Zoltán rendőrdandártábornok Pest vármegyei főkapitány vezetői kinevezését, a beosztás ellátásával pedig Horváth András rendőrdandártábornokot bízta meg. Ezzel egy időben távozik posztjáról a Nógrád vármegyei rendőrfőkapitányság vezetője, Somsics Gabriella rendőrdandártábornok is. Az ő helyét a megyei főkapitányság élén Kálmán Zsolt rendőrezredes veszi át. A magyar történelem egyik legnagyobb vasútfejlesztési programjáról döntött a Tisza kormány, közölte a miniszterelnök a közösségi oldalán. Magyar Péter hozzátette, a Baross Gábor program részleteit a jövő héten ismertetik a közlekedési és beruházási miniszterrel. Vitézi Dávid a parlamentben július 7-én mutatta be a közösségi közlekedés fejlesztéséről szóló törvényjavaslatot. A miniszter hangsúlyozta, hogy a tervezet szorosan összefügg az Európai Uniós források hazahozatalával. A cél az, hogy minél több pénzt fordíthassanak a vasút megújítására, ennek szellemében dolgoznak a 10 évnél is hosszabb távú Baross Gábor vasútfejlesztési terv elkészítésén. Vitézi Dávid kiemelte, bár az infrastruktúra terén is bőven van feladat, ez a törvényjavaslat most elsősorban a járműparkra és a szolgáltatás színvonalára koncentrál.
2: Időjárás.
3: Szinte zavartalan napsütés várható ma Balassagyarmat és Vác térségében. A legmelegebb órákban 35 Celsius fok körül alakulnak a maximumok.
1: A közlekedési információk támogatója a Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése a Balassagyarmati Nyéki Autóház Kft.
4: Nyékiautóház.hu.
1: Közlekedés.
3: Trafipax várható ma Etes belterületén, valamint Verőcén az Árpád úton is. Vezessenek figyelmesen.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: A következő műsorszám termék megjelenítés tartalmaz.
1: És most indítjuk a napot. Start menü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
2: Megafon.
4: Nagyot szól.
5: 9:03, itt vagyunk, ragyogunk és szépen beszélünk, jó? Már ez egy rádió műsor, nincs semmi ilyesmi, jó? Egyébként meg ugye az előbb itt volt velünk még Berze Marianna, ahogy tessék menni holnap Palóc világtalálkozóra is, és most még maradjatok velünk, mert hogy jön VBT, és klasszikulunk majd, és meg a slágerek is jönnek, és aztán meg elköszönünk, és itt a vége a hetünknek.
6: De gyorsan elment.
5: De addig mi maradjatok velünk, jó? Úgyhogy megafonfm.hu, hogyha streamen akartok minket hallgatni, és akkor tényleg jön az első óranyitó, nota, spárdal, és VBT. Hey!

0: Klasszikolunk. Klasszikolunk.
1: Klasszikolunk.
0: Klasszikolunk, Varga Bíró Tamás a stúdióban. Jó reggelt.
1: Jó reggelt neked és a kedves Kékkanál hallgatóknak. Mégpedig Mózessel kezdjük rögtön.
0: Oh.
1: De nem azzal a Mózessel,
0: oh,
1: hanem amelyik a 19. században élt az Amerikai Egyesült Államokban. És ráadásul egy fekete rabszolganő volt.
0: Ah, szép.
1: Igen. De a népe Mózesnek hívta őt. Ezt is elmondom, hogy miért. Harriet Cabman 1822-ben született rabszolgaként.
0: Uh-huh.
1: Hát ugye ütötték, verték. Egészen addig, amíg 13 évesen súlyos koponyasérülést nem szenvedett, amiből alig épült fel. Na. Hát ugye tudjuk, hogy például a szökést hogy büntették, hogy mit tudom én, levágtak lábújat, vagy
0: igen,
1: fél lábát levágták, stb. Embertelen borzalmas körülmények voltak. Na, 13 évesen felépült nagy nehezen a koponyasérüléséből, meggyógyulva látomások kezdték gyötörni. Ezektől nagyon megijedt egészen addig, amíg oda nem figyelt rájuk, mert aztán rájött, hogy ezek a látomások, ezek mind arra irányulnak, hogy hogyan tudna megszökni. Hát, hogyha ezt lefordítjuk a mai kor tudományos eredményeinek az összegzésére, akkor ugye, nagyjából valami olyasmire lyukadhatunk ki, hogy ezek valójában ugye nem látomások voltak, hanem ilyen, ilyen összegző képek.
0: Uh-huh.
1: Hogy a logikus látásmód felerősödött nála, elszökött. Az elkövetkezendő 10 évben ezeknek a úgynevezett isteni sugallatoknak a segítségével több száz rabszolgánt sikerült megszöktetnie. Egész Amerika szerte.
0: De durva.
1: Nagyon durva.
0: Uh-huh.
1: Egy fejsérülés. Tehát egy gazda, vagy a gazdának az egyik üzéje, emberen megütötte őt úgy, hogy megsérült a feje, aminek következtében több száz rabszolga kiszabadult 10 év alatt.
0: Na, szép.
1: Kis pillangó hatás, ugye?
0: Igen.
1: Az, hogy az emberek házhoz rendelnek dolgokat, az nem újdonság. Mit rendeltél legutóbb házhoz? Kaját?
0: Nem.
1: Ruhát?
0: Nem, azt mondtam.
1: Műszaki cikket?
0: Nem. Nárrólót, vagy mi ez? Na, érted?
1: Sötétítő.
0: Igen.
1: A nápolyiak a presszó kávét is.
0: Otthon?
1: Otthon. Nagyon szeretik a jó minőségű kávét, de hát egy presszógép az nagyon-nagyon sokba kerül. Azt mondja, hát itt a risztorantében meg nagyon jól csinálják, hogy itt rendben, megy a pincér, viszi a kávét, tálcán.
0: De az azért adja.
1: Várjál, megy a motoros futár, viszi a kávét, tálcán.
0: Az adja, az jó.
1: Nápoly, hallod? Teljesen elképesztő.
0: Hát
1: elképesztő,
0: amire mindig van kész ennyi.
1: Igen. Igen. Néha szeretnék Nápolyban lenni. Jó lehet. Ott állítólag a világon ott a legtöbb a nápolyi. Na, beszéljünk a havai vaksiklóról, más néven vak Brahmin kígyóról.
0: Oké. Okay.
1: Csak nőstényei vannak. És a Fülöp-szigeteken őshonos. Havaira csak úgy bevitték.
0: Okay. Igen.
1: Igen. Szűznemzéssel szaporodnak, amúgy hangyákat esznek, és akkorák, mint egy fejlett földi giliszta. Majdnem úgy is néznek ki.
0: Uh-huh.
1: Havai vaksikló. A világ legkisebb kígyója. Szűz nemzéssel szaporodik.
0: Hát, mint a Jurassic Parkban, ugye?
1: Mint a Jurassic Parkban, igen.
0: Igen, hogy ott nem tudták,
1: tehát,
0: hogy mi van.
1: Basszus! Mi van itt? Tehát, hogy így elképzeli az ember, hogy...
0: Már bibliai!
1: Isten a teremtés olvasztó tégeinél áll.
0: Igen.
1: Kevergeti a masszát.
0: Szeplőtlen havai kígyók ezek.
1: Íme megteremtém a földi gilisztát. De legyen az ő képére is hasonlatoságára egy kígyó. Hát ugye, akkor ez meg olyan kicsi, hogy biztos, hogy azért nem talál párt magának, meg mit csoda.
0: Segítünk, legyen szeplőtlen.
1: Ne kelljen neki, így van. Basszus kulcs.
0: Király ez.
1: Terry kutya? Megvan?
0: Mind.
1: Terry. Hát Totónak hívták a filmben.
0: Ja, igen.
1: Az Ózban.
0: Igen.
1: Terry kutya. Azt ugye tudjuk, hogy a havat, az best. Vülállít.

0: Ez, nem?
1: Ugye?
0: Hát akkor még azért nyilván nem volt. Lehet, hogy akkor nem állt ki még a törpeszínészek szakszervezete.
1: Azért. Hát vagy ki, ha csak nem látta. De... Ja, ez nagyon csúnya dolog volt.
0: Tehát, hogy illetve volt ez még akkor.
1: Hogy hívják a Grasmer, nem tudom, hogy hívták a trónok harcába a törpét.
0: Nem tudom.
1: De kis ember vagy, nem tudom már, hogy kell PC módon most így mondani, kis növésű vagy alacsony ember, nem tudom, de hogy ugye az új élőszereplős Hófehérke filmben, erről beszéltünk is itt a Kék Kanálban.
0: Ja, ez mind
1: személyiségi jogokra való tekintettel ő intézte el, hogy ne élő kis emberek szerepeljenek ebben a filmben.
0: Az összes színésznek megalázó, kapnak pénzt,
1: tárját, ezért, munkanék, és van nekik szakszervezetők, mondták, hogy jó édesanyádat lesz. Így elestünk, érted? Minden évben csak akkor tudunk normálisan, hogyha...
2: Legalább lenne minden évben egy Hófehérke remake.
1: Ha Hófehérkét remake-elik, vagy csinálnak egy úgy Gyűrűk Ura filmet, mert abban mindig kell a Hobbit, ugye meg a törp.
0: Igen.
1: És hogy ez, ugye hát a pokolba vezető út is jó szándékkal van kikövezve, és hát az a túlzott PC. Ugye,
0: ez van.
1: Igen, igen. Bármennyire is nehéz elhinni, Victor Willis, Village People énekese, az összes publikált jelentés szerint heteroszexuális volt.
0: Most nincs előttem, hogy kérd a csávó, meg a Village People.
1: Kétszer volt, nős gyereke volt, stb. De hát ugye az volt a izé, hogy ők meleg.
0: Ja, úgy, mint ők a...
1: Meleget. Úgy, mint a...
0: Leszbikus párnál,
1: igen, igen, igen, igen.
0: Tatu.
1: A tatunál is, azoknál is kiderült, hogy semmi közük. Ez egyébként szerintem így a meleg közösségre nézve tiszteletlen. Ezt a sanál komolyan mondom. Tehát, hogy basszus.
0: Pofátlanság.
1: Ha ebből élünk, hogy mi egy meleg zenekar vagyunk, és ne legyél már hetero. Mit képzelsz te magadról, nem? Ez kb. Olyan, mint a blackface. Ugye, amikor befestették régen a színész arcát, hogy afroamerikainak tűnjön.
0: Igen.
1: Hát ez már nincs, nem lehet. Na. John Arbuckle.
0: De legalább még a legutolsó az a melyik az? Trópusi világban még az.
1: Jaj,
0: Robert
1: de,
0: Jr. még az.
1: De az már annak a paródiája, igen, volt.
0: De
1: a
0: nagyon
1: Blackface.
0: Jó volt.
1: Az nagyon jó volt, igen, igen, igen. Isten. Nem is így beszélek. Látod, hogy így beszélnek.
0: A világ
1: gyerek. Vagy fekete.
0: Ha valaki még nem látta
1: ez
0: volna
1: nagyon fajt.
0: Trópusi vihart, akkor azt nézzétek meg azt a filmet.
1: Az ne toljátok full bakratét, nézzétek meg.
0: Hogy érted ezt, hogy a bifajtánkat? Te hogy érted, hogy a bifajtánkat? Nagyon jó.
1: Na jó van,
0: de ki volt... már a karikatúrája Blackface-nek is. Nagyon jó.
1: Igen. Hogy? Na jó van, de ki volt John Arbuckle?
0: Na.
1: Hát ő még ma is van egyébként.
0: John Arbuckle?
1: Persze. Hát Garfield semmire kerül gazdája. Vágod most már, hogy ki John?
0: Még nem tudom, megvan.
1: De honnan kapta ezt a nevet?
0: Nem tudom.
1: Arról az amerikairól kapta a nevét, akinek azt tulajdonítják, hogy ő hozta Európából be először Amerikába a kávét. Ezt az embert hívták John Arbuckle-nak. Addig az összes telepes álmos volt.
0: Lassan épült New York.
1: És jött John. Igen. És behozták el. Mi van nála, John? Kávé. Adjál már, basszus! Már azért alig bírok meg. Istenem, egy kis kávé, de végre már valaki behozta. Igen. A bekezdésnél lévő üres hely valójában az iniciálé helye.
0: Mi?
1: A bekezdés. Tudod, van egy üres hely minden bekezdésnél. Az az iniciálé helye.
0: De most ezt nem ért. Attól függ, hogy van...
1: Történelmi hagyomány.
0: De hogy van tördelve a...
1: Mindig van. Történelmi hagyomány. Az iniciálé helye. Az első tízes kezdőbetű hatalmas cirádás vizé. Ez a bekezdés. Az iniciálé helye.
0: Az oké, csak hogy ezt nem tudom. Tehát, hogy nem találkoztam onnan a könyvből, mert nem tartják. Érted?
1: Hát ez pontosan úgy lehet, mint hogy például a mondott beszédet, ugye az idéz kötőjellel mondjuk, ugye?
0: Igen.
1: A magyar könyvekben. De az angol könyvekben idézőjelet teszik. Igen, nem is tudom megszokni. Én nagyon rosszul olvasok angolul, mert én nem bírom. Nekem az agyam nem
0: foglalsz
1: fel. Igen. Hát ennyi.
0: Jól van, folytatjuk.
1: Alig várom, szia.
3: A műsorszám termék megjelenítés tartalmazott.
4: Itt a Megafon.
5: A mikrofonnál Györfi Betta.
3: Hírek.

0: Idén is keresik Palóc ország szépét a jövő hét végén Balassagyarmaton kezdődő Szent Anna napi Palóc búcsú és folk fesztivál keretében, árult el a Megafon reggeli műsorában a Mixed Kálmán Művelődési Központ igazgatónője. Golyán Krisztina a startmenüben arról beszélt, a felhívás nem egy hagyományos szépségverseny, hanem a Palóc népviselet, a hagyományok és a kulturális örökség igazi ünnepe. Olyan lányokat és fiatal asszonyokat várnak, akik büszkén hordják őseik öltözetét és szívesen mutatják be annak szépségét, hitelességét, valamint értékeit. Az igazgatónő hozzátette, a megmérettetésre kizárólag autentikus Palóc népviseletben lehet jelentkezni, hiszen az előválogatás során a hagyomány hűség a legfőbb szempont. A rendezvényre vasárnapig lehet regisztrálni. Vádemelést javasolnak a széchenyi nyomozók az ellen a 26 éves férfi ellen, aki megfenyegetett és kirabolt egy 11 éves kisfiút. A Magyar Géci elkövető június 5-én kora délután szólította meg a gyermeket Széchenyi sétáló utcájában. Először csak pénzt kért tőle, ám miután a fiú ezt megtagadta és megpróbált elsétálni, a támadó követni kezdte. Amikor utolérte, veréssel fenyegette meg a gyermeket, ha nem adja át az összes nála lévő értéket. A megrémült kisfiú a fenyegetés hatására odaadta a zseppénzét. A bejelentés után a rendőrök gyorsan azonosították és elfogták a gyanúsítottat, akinél megtalálták az elrabolt 1000 forintos bankjegyet is. Rendészeti vezetői kinevezésekről és megbízásokról döntött Pósfai Gábor belügyminiszter. A változások a Pest és a Nógrád vármegyei rendőrfőkapitányságot is érintik. A tárcavezető visszamondta Lauda Zoltán rendőrdandártábornok Pest vármegyei főkapitány vezetői kinevezését, a beosztás ellátásával pedig Horváth András rendőrdandártábornokot bízta meg. Ezzel egy időben távozik posztjáról a Nógrád vármegyei rendőrfőkapitányság vezetője, Somsics Gabriella rendőrdandártábornok is. Az ő helyét a megyei főkapitányság élén Kálmán Zsolt rendőrezredes veszi át. A magyar történelem egyik legnagyobb vasútfejlesztési programjáról döntött a Tisza kormány, közölte a miniszterelnök a közösségi oldalán. Magyar Péter hozzátette, a Baross Gábor program részleteit a jövő héten ismertetik a közlekedési és beruházási miniszterrel. Vitézi Dávid a parlamentben július 7-én mutatta be a közösségi közlekedés fejlesztéséről szóló törvényjavaslatot. A miniszter hangsúlyozta, hogy a tervezet szorosan összefügg az Európai Uniós források hazahozatalával. A cél az, hogy minél több pénzt fordíthassanak a vasút megújítására, ennek szellemében dolgoznak a 10 évnél is hosszabb távú Baross Gábor vasútfejlesztési terv elkészítésén. Vitézi Dávid kiemelte, bár az infrastruktúra terén is bőven van feladat, ez a törvényjavaslat most elsősorban a járműparkra és a szolgáltatás színvonalára koncentrál.
1: Időjárás.
0: Szinte zavartalan napsütés várható ma Balassagyarmat és Vác térségében. A legmelegebb órákban 35 Celsius fok körül alakulnak a maximumok.
1: Közlekedés.
0: Trafipax várható ma Etes belterületén, valamint Verőcén az Árpád úton is. Vezessenek figyelmesen.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: A következő műsorszám termék megjelenítés tartalma.
4: És most indítjuk a napot. Startmenü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
2: Megafon.
3: Nagyot szól.

0: Passiansz. Passiansz.
1: Itt a vége. Fussel véle 2522. Ez az. Köszi,
2: köszi.
1: Így van, minden van
2: megéljünk.
1: Már.
2: Megéljünk.
1: Mint a búcsúban. Jól van, köszönjük szépen mindenkinek a mai fülelmet is. Meg a hetet, úgyhogy holnap után best of-olunk. És aztán hétfő jövünk majd és folytatjuk magunkat, úgyhogy elindulunk lassan. Jó?
2: Jó hétvégét, csomó minden lesz.
3: Bölcseletünk nincs?
1: De van.
2: Na halljuk. Halljuk.
1: Ha már Palózvilág találkozó van holnap, és tessék menni Somoskőjú falura, ugye ezt többször hangoztattuk a mai adásban, találtunk egy Paulo Coelho. Egy teljesen ismeretlen úriembernek a nem tudom én kis gondolat.
3: Szösszenetét, egy gyerekkori gondolat.
1: Hú, de emlékszem rá, hogy annyira lecsengett ez az ember. Régen, érted, még a, tehát mindenki.
2: Mindenhonnan ő, minden de én azokat szerettem volt. A régi, régi még. Voltak jó könyvei. Nem ezek a sztár.
1: Most ő meghalt már, és azért nem adott ki, vagy ennyi volt ez a nagy hype, hogy így akkor egy évig mindenki Coelhos volt. Nem mindegy.
3: Mit mondott itt most?
1: Ő azt mondta, hogy a találkozások megvárnak, de a legtöbbször éppen mi nem hagyjuk, hogy a valóra váljanak.
2: Nincs időnk megélni.
1: Akkor tessék menni palócokkal találkozni holnap. Ennyi. Na, tapsfiar!
2: Jó hétvégét!
1: Szevasztok, ciao!
3: Sziasztok!
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. A színházi élmény és a műsorszám támogatója a Salgó-Tarjáni Zente Ferenc Színház. zenteszínház.hu
0: Reklám.
4: Reklám.
0: Hallod? Ez nem csak hang, ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérblokkád pályája vár rád a Palóc Ringen. Hadvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre, Nógrád megye szívében. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon, vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palóc Ring. Ne csak nézd a versenyt, vezest! Balassagyarmaton, a Madás moziban.
5: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Odysseus, nem akarsz emlékezni?
7: Christopher Nolan filmje.
6: Mondd el, mire emlékszel.
7: Feleségre. Fiúra. Még megmenthetem őket. Senki sem állhat közém. És az otthon közé. Még az istenek sem.
5: Odüsszeia a mozikban.
0: Reklámot hallottak.
4: 10 óra van.
0: Itt a Megafon.
4: A mikrofonnál Györfi Betta. Hírek. A Dériné program Vitéz László alprogramja várja azoknak az óvodáknak a jelentkezését, amelyek a következő nevelési évben ingyenesen szeretnék biztosítani a gyerekeknek a Bábszínház és a Magyar Néphagyományok játékos világát. Varga Csikás Csenge projektvezető a Megafonnak elmondta, a kezdeményezés rendkívül népszerű a nyugat-nógrádi térségben. Balassagyarmat összes óvodája mellett Patvarcon, Ipolyszögön, Palotáson, Kállón, Etesen és Szentén is felléptek már a legkisebbek előtt. Az érdeklődő intézmények az info@vlp.derineprogram.hu e-mail címen jelentkezhetnek. Gyertyás megemlékezést szervez holnap este 6 órától a Nézsai Mikszáth Kálmán Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola. Az intézmény a közösségi oldalán jelentette be, hogy az iskola parkolójában adóznak majd annak a 15 éves diáknak az emlékére, aki a napokban veszítette életét egy tragikus közlekedési balesetben. Bandúr Bendegú szerdán hunyt el, amikor a kettes főúton Szendehelyi és Katalin puszta között egy kamion és egy személyautó ütközött össze. A szerencsétlenségben egy 50 év körüli férfi is súlyosan megsérült, őt kórházba szállították. A 15 éves fiú életéért hosszan küzdöttek a mentők, de a gyors beavatkozás és az újraélesztési kísérletek ellenére a helyszínen életét vesztette. Rendészeti vezetői kinevezésekről és megbízásokról döntött Pósfai Gábor belügyminiszter. A változások a Pest és a Nógrád vármegyei rendőrfőkapitányságot is érintik. A tárcavezető visszavonta Lauda Zoltán rendőrdandártábornok Pest vármegyei főkapitány vezetői kinevezését, a beosztás ellátásával pedig Horváth András rendőrdandártábornokot bízta meg. Ezzel egy időben távozik posztjáról a Nógrád vármegyei rendőrfőkapitányság vezetője, Somsics Gabriella rendőrdandártábornok is. Az ő helyét a megyei főkapitányság élén Kálmán Zsolt rendőrezredes veszi át. A II. Világháborúban elesett 26 magyar katona maradványait tárták fel a Komárom-Esztergom vármegyei Kisbéren. A hírt a Hadtörténeti Intézet és Múzeum hadisír gondozói közölték. Tájékoztatásuk szerint tavaly egy helyi lakos hívta fel a figyelmüket a kisbéri alsó temetőben lévő katonasírokra. Egy helyi sírásó ráadásul arról számolt be, hogy még 2018-ban egy civil temetés előkészítésekor nagy mennyiségű katonai felszerelést és csontokat talált a földben. A katonák földi maradványait antropológiai vizsgálatra Budapestre szállították. A hősi halottakat a tervek szerint ősszel katonai tiszteletadás mellett temetik újra a Fiumei úti sírkert 52-es parcellájában. Saját megfigyelés segítő műholdrendszert fejleszt Belgium, hogy ezzel is csökkentse a más országoktól való függőségét. A belga védelmi miniszter a helyi lapoknak elmondta, több mint 200 millió eurót fektetnek az ország első kifejezetten védelmi célú hálózatának kiépítésébe, amely több tucat műholdból áll majd. A rendszer már jövőre biztosíthatja a független megfigyelő képességet alacsony földkörüli pályán, ezzel is megerősítve Belgium stratégiai függetlenségét és önállóságát.
8: Melegben hideg, hidegben meleg.
9: Az időjárás jelentés támogatója Balassagyarmati DDL Cool 2014 hűtéstechnikai Kft.
8: Minden, ami klíma.
10: Időjárás.
4: Szinte zavartalan napsütés várható ma Balassagyarmat és Vác térségében. A legmelegebb órákban 35 Celsius fok körül alakulnak a maximumok.
0: A közlekedési információk támogatója az Otis úttechnika Kft. Az út és mélyépítések szakértője. Otis.hu.
8: Közlekedés.
4: Trafipax várható ma Etes belterületén, valamint Verőcén az Árpád úton is. Vezessenek figyelmesen.
11: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
10: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
8: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van.
10: Megafon.
11: Nagyot szól.
12: Nagyon szép nyári napot kívánok mindenkinek, Réde Ireni a mikrofonnál, ez a kirakat, és természetesen pörögnek a slágerek egészen délután 4-ig a kirakatban, a Megafonban pedig éjjel-nappal. A kirakat nyitódala egy igazi nyári klasszikus, a Repülők Holiday Rap című slágere, 1993-ban jelent meg a Repeta albumon, a szám humorosan meséli el a balatoni nyaralás minden ismerős pillanatát, az M7-es dugóit, a strand hangulatot és a vakáció semmihez sem fogható érzését. Jöjjön tehát Geszti Péter szellemes szövegével a Repülőktől a Holiday Rap itt a Megafonban.

emberek között recept rovat a kirakatban egyszerű, és kezdőknek is sikerül elkészítenie. Ez nem más, mint a vegán almás fahéjas keversüti. Jó választás, mert nincs dagasztás, nincs keresztés, csak összekeverjük, és már süthetjük is. Nézzük a hozzávalókat. 2 közepes alma, 250 g liszt, 100 g cukor vagy nátcukor, 1 csomag

A végeredmény puha, enyhén fahéjas sütemény, ami másnap is finom marad. Ez volt az egyszerűen elkészíthető vegán, almás fahéjas sütink receptje.

A következő megasláger a mai ünnepelteknek szól, kedves Endrék, Elekek és Máriák. Isten éltesse önöket, az Endre német, szláva magyar eredetű név, a magyarországi latin Andreas névváltozatból, vagy a német Enders névből származik, jelentése férfi, férfias. Az Elek a görög Alexios magyar megfelelője. Más feltevések szerint azonban az ismeretlen eredetű régi magyar Velek személynévből származik, a Mária bibliai név, eredeti héber formája Miriam volt, a jelentése megfejtetlen. Ők tehát a mai ünnepeltek, illetve sok boldogságot kívánok mindazoknak, akik a mai napon július 17-én születtek. Szóljon most önöknek a következő megasláger.

egy jó étel összehozza az embereket, ha szeretnének új ízeket felfedezni, vagy egy kellemes ebédet elfogyasztani, akkor tartsanak velem, érkezik a menü ajánló a kirakatban. Leszenye Hubert Panzió, a mai ebéd tavaszi karfiol zöldségleves, tyúkusleves, zsivány csirkés finomság rizssel, burgonyatócsnival és salátával, sült sertéshús szalonnával, fokhagymával és lecsóval, valamint tarhonyával és céklával. Ezen kívül megkóstolhatják a lekváros és nutellás palacsintát is. Rántott sajt is lesz hasábbal és tartárral, valamint rántott sertéskaraj sült burgonyával és salátával. Balasagyarmat, svejk vendéglő a mai ajánlat tojásleves, csontleves, barbecue csirkecomb, jászmin rizssel és kompóttal, sörben sült hagymás tarja burgonya pürével. Bársony vendéglő Széchény a mai ebéd sajtkrémleves pirított kenyérkockával, egészben sült pisztránk hasábburgonyával, fokhagymás tarja tepsis burgonyával és csemege uborkával. Jó étvágyat kívánok mindenkinek a mai ebédhez!

0: minden idők legnagyobb slágerei nem sokára. Pörögnek tovább a Megafonban, ez itt továbbra is a Kirakat, jönnek a hírek, az időjárás és a közlekedési infók.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A műsorvezető szemüvegét a Balassagyarmati OpArt Optika biztosította. OpArt Optika, több mint 20 éve a látása a hivatásunk.
3: Reklám.
2: Naftalin premier a Budapest Bár bombaslágereivel, Szarka Tamás és zenekara koncert, amerikai komédia, a feleség 40-nél kezdődik, Mesztelen igazság, Szép nyári nap, az államtitkárasszony félrelép, a Pál utcai fiúk, Kölcsönlakás, István a király. 10 fergeteges produkcióval és 11 előadással dübörög a Toyota Salgótarján Zente nyár, július 20-a és augusztus 12-e között Salgótarján főterén. A színház a nyárról szól. www.zenteszínház.hu.
4: Hé, Balassagyarmat! Megérkezett az OMV legújabb kedvence, a Big Dog! Nagyobb, finomabb, jobb! Kívül ropogós, belül szaftos, és 4 ütős ízben vár rád! Dupla szószos, paprikás grillkolbászos, sült hagymás vagy cheddar jalapenyós! Ha pedig a klasszikusra vágysz, ott az XL Hot Dog extra sajttal és baconnel! Ne csak tankolj, harapj bele az élménybe! OMV töltőállomás Balassagyarmaton, a kórház mellett!
5: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
6: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: Odysseus, nem akarsz emlékezni?
8: Christopher Nolan filmje.
7: Mondd el, mire emlékszel.
8: Feleségre. Fiúra. Még megmenthetem őket. Senki sem állhat közém. És az otthon közé. Még az istenek sem.
5: Odüsszeia a mozikban.
3: Reklámot hallottak.
0: 11 óra van.
3: Itt a Megafon.
9: A mikrofonnál Györfi Betta.
10: Hírek.
9: A második világháborúban elesett 26 magyar katona maradványait tárták fel a Komárom-Esztergom vármegyei Kisbéren. A hírt a Hadtörténeti Intézet és Múzeum hadisír gondozói közölték. Tájékoztatásuk szerint tavaly egy helyi lakos hívta fel a figyelmüket a kisbéri alsó temetőben lévő katonasírokra. Egy helyi sírásó ráadásul arról számolt be, hogy még 2018-ban egy civil temetés előkészítésekor nagy mennyiségű katonai felszerelést és csontokat talált a földben. A katonák földi maradványait antropológiai vizsgálatra Budapestre szállították. A hősi halottakat a tervek szerint ősszel katonai tiszteletadás mellett temetik újra a Fiumei úti sírkert 52-es parcellájában. Ha javítani akarjuk a budapesti közbiztonságot, először meg kell értenünk, hogy a lakosságot zavaró jelenségek többsége nem rendészeti, hanem szociális kérdés, és nem is fővárosi, hanem országos probléma, közölte a főpolgármester. Karácsony Gergely bejelentette, a főváros létrehoz egy közterületi koordinációs munkacsoportot. Ebben az érintett kerületek, a rendőrség, az állami szervek, valamint a szociális és egészségügyi szakmai szervezetek rendszeresen egyeztetnek majd a problémák kezeléséről. Budapest emellett vállalja egy addiktológiai utcai szolgálat megszervezését is, amely a szenvedélybetegek megsegítésére fókuszál. A hálózat felállításáról a főváros azonnali egyeztetést kezd a kormánnyal. Rendkívüli érdeklődés kísérte Szlovákiában az otthon támogatási program első pályázati körét, az 5000 férőhelyes keret ugyanis mindössze 45 perc alatt teljesen betelt, írja az Új Szó. A sikeres pályázók a feltételek teljesítése után támogatási szerződést kapnak, és legfeljebb 5500 euró előlegben részesülhetnek. A program keretében összesen 11000 euró támogatás igényelhető a lakóházak energetikai korszerűsítésére. A finanszírozást a modernizációs alap biztosítja, amelyből a következő 2 évre 186 millió eurót különítettek el erre a célra. Palvin Barbara állítása szerint a várandósága újra feltépte a testével kapcsolatos régi lelkisebeit, írja az Index. A világhírű magyar szupermodell nemrég egy podcast műsorban elárulta, nehezen élte meg, hogy a mérleg rohamosan többet mutatott, és a karjai is megváltoztak. Bár a terhesség kezdetben még nem igazán látszott rajta, a hasa folyamatosan kerekedett, a ruhái pedig hamar szűkké váltak. Elmondása szerint emiatt egyre inkább szorongani kezdett, de a férje mindenben támogatja őt, és segít neki átlendülni a nehézségeken.
10: Időjárás.
9: Szinte zavartalan napsütés várható ma Balassagyarmat és Vác térségében. A legmelegebb órákban 35 Celsius fok körül alakulnak a maximumok.
11: A közlekedési információk támogatója a Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése a Balassagyarmati Nyéki Autóház Kft.
12: nyekiautóház.hu
3: Közlekedés.
9: Trafipax várható ma Etes belterületén, valamint Verőcén az Árpád úton is. Vezessenek figyelmesen!
10: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
12: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
13: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
10: Megafon.
12: Nagyon szól.
0: Indul egy újabb óra, ez a kirakat. Rédei Reni a mikrofonnál. Az Ocsó-macsó dala sokak számára az összetartozásról és a hazatalálás érzéséről szólt. Az Otthon című szám önálló kislemezként jelent meg, és a zenekarra jellemző regiszká és latin hatásokat ötvözi egy érzelmes, mégis lendületes hangulattal. Az Ocsó-macsó 2003-ban alakult Kőszegen, és azóta a hazai fesztiválok egyik meghatározó koncertzenekarává vált. Következik az Otthon című daluk itt a Megafonban.

0: Kéri, hogy maradjál.
1: Hamarosan egy újabb sláger érkezik a kirakatban, a Megafonban, most viszont jön a horoszkóp rovat. Kedves Kós, a mai napon érdemes tudatosan beosztani az energiáit, lelkesedése most sokakat inspirálhat, de figyeljen arra, hogy ne vállaljon túl sokat egyszerre. Kedves Bika, a stabilitás iránti igénye erősödik. Anyagi vagy munkahelyi kérdésekben most jó döntéseket hozhat, ha hallgat a megérzéseire. Kommunikációs készsége a legerősebb fegyvere az ikreknek, fontos beszélgetés várhat rá, ahol egy őszinte mondat sok mindent tisztázhat. Kedves Rák, érzelmei intenzívebbek lehetnek a megszokottnál, engedje meg magának a pihenést és töltődjön családi vagy baráti körben. Ami az oroszlánt illeti, most lehetősége nyílik megmutatni vezetői képességeit, figyeljen arra, hogy mások véleményének is teret adjon. Kedves Szűz, a részletek most különösen fontosak, egy apró odafigyelés most nagy eredményt hozhat, különösen munka vagy tanulmányok terén. Nem sokára folytatjuk a mérleggel, előtte zenélünk.

Vajon milyen napot jósolnak a csillagok már a mérlegnek? Már is kiderül, folytatjuk tovább napi horoszkóp rovatunkat. Kapcsolatai kerülnek a fókuszba a mérlegnek, egy régóta halogatott döntésben most megtalálhatja az egyensúlyt. Kedves Skorpió, belső ereje most különösen erős. Használja ezt arra, hogy lezárjon egy régi ügyet, és egy új fejezetet nyisson. Ami a nyilast illeti, kalandvágy és nyitottság jellemzi a napját, egy új lehetőség izgalmas irányba terelheti a terveit. Kedves Bak, kitartása meghozza a gyümölcsét, most érdemes hosszú távra terveznie, mert stabil alapokat teremthet. Kedves vízöntő, kreatív ötletei most szárnyalnak, ossza meg gondolatait másokkal, mert inspiráló hatással lehet a környezetére. Végül pedig a halak megérzései rendkívül pontosak lehetnek, hallgasson a belső hangjára, különösen érzelmi kérdésekben. Ez volt a horoszkóp rovat, most pedig zenélünk tovább.

egy jó étel összehozza az embereket, ha szeretnének új ízeket felfedezni, vagy egy kellemes ebédet elfogyasztani, akkor tartsanak velem, érkezik a menü ajánló a kirakatban. Leszenye Hubert Panzió, a mai ebéd tavaszi karfiol zöldségleves, tyúkusleves, zsivány csirkés finomság rizssel, burgonyatocsnival és salátával, sült sertéshús szalonnával, fokhagymával és lecsóval, valamint tarhonyával és céklával. Ezen kívül megkóstolhatják a lekváros és nutellás palacsintát is. Rántott sajt is lesz hasábbal és tartárral, valamint rántott sertéskaraj sült burgonyával és salátával. Balassagyarmat, svájc vendéglő a mai ajánlat tojásleves, csontleves, barbecue, csirkecomb, jászmin rizssel és kompottal, sörben sült hagymás tarja, burgonya pürével. Bársony vendéglő, Széchény a mai ebéd, sajtkrémleves, pirított kenyérkockával, egészben sült pisztránk hasábburgonyával, fokhagymás tarja, tepsis burgonyával és csemegeuborkával. Jó étvágyat kívánok mindenkinek a mai ebédhez!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A műsorvezető szemüvegét a balassagyarmati OpArt Optika biztosította. OpArt Optika, több mint 20 éve a látása a hivatásunk.
2: Reklám.
1: Reklám.
2: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. MGGál.hu.
3: Azonnal készpénzre van szüksége, és a megoldás sem várathat magára. Viktor boltjában percek alatt adunk kölcsönt kezes és jövedelemigazolás nélkül. Arany és ezüst ékszereiért cserébe készpénzt adunk a legmagasabb napi árfolyamon, akár 90 napos futamidőre, és ha kiváltja azokat, a megoldás a következő alkalommal is önnél lesz. Viktor boltja Balassagyarmaton, a Rákóczi út 23-ban, a Lipóti pékség mellett, és Vácon, a Széchenyi utca 25 szám alatt.
4: Tessék, CH Klíma.
5: CH Klíma.
4: Igen, CH Klíma.
5: CH Klíma.
6: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu.
7: Reklámot hallottak.
5: Dél van.
7: Itt a Megafon.
5: Megafon.
8: A Megafon hírei következnek 2026. július 17-én, a mikrofonnál Györfi Betta.
5: Hírek.
8: Idén is keresik Palóc ország szépét a jövő hét végén Balassagyarmaton kezdődő Szent Anna napi Palóc búcsú és folk fesztivál keretében, árult el a Megafon reggeli műsorában a Mixed Kálmán Művelődési Központ igazgatónője. Golyán Krisztina a startmenüben arról beszélt, a felhívás nem egy hagyományos szépségverseny, hanem a Palóc népviselet, a hagyományok és a kulturális örökség igazi ünnepe. Olyan lányokat és fiatal asszonyokat várnak, akik büszkén hordják őseik öltözetét és szívesen mutatják be annak szépségét, hiteles, valamint értékeit. Az igazgatónő hozzátette, a megmérettetésre kizárólag autentikus Palóc népviseletben lehet jelentkezni, hiszen az előválogatás során a hagyomány hűség a legfőbb szempont. A rendezvényre vasárnapig lehet regisztrálni. Olyan Krisztinát, a Balassagyarmati Mixed Kálmán Művelődési Központ igazgatónőjét hallják.
9: Így hívtuk szombatra életre néhány évvel ezelőtt újból a Szent Anna szépeit, ez Palócország szépének megválasztását. Itt nagyon jól tettünk szerintünk, mert az egyik legnépszerűbb program, nagyon várja mindig a közönség. Inkább a népviselet viselésének a versenye. Több részből áll, igen, az is fontos, hogy ő hogy kacsint, hogy mosolyog, de az, hogy milyen méltósággal és milyen háttértörténettel viseli a népviseletet, talán ez a döntő, illetve azért néz szakmai elemeket is, hogy van felrakva az a főkötő, meg összeillenek-e a népviseleti elemek, mennyire autentikus az a darab, és most már azért csinálunk ezért előválogatót is, hogy mert tehát népszerű egy program, és hogy tényleg minél hitelesebben tudjuk bemutatni, és hiteles emberekkel a Palóc viseletet.
8: A Dériné program Vitéz László alprogramja várja azoknak az óvodáknak a jelentkezését, amelyek a következő nevelési évben ingyenesen szeretnék biztosítani a gyerekeknek a Bábszínház és a Magyar Néphagyományok játékos világát. Varga Csikás Csenge projektvezető a Megafonnak elmondta, a kezdeményezés rendkívül népszerű a nyugat-nógrádi térségben. Balassagyarmat összes óvodája mellett Patvarcon, Ipolyszögön, Palotáson, Kállón, Etesen és Szentén is felléptek már a legkisebbek előtt. Az érdeklődő intézmények az info@vlp.derineprogram.hu e-mail címen jelentkezhetnek. Varga Csikás Csengét, a Dériné program Vitéz László alprogramjának projektvezetőjét hallják.
10: A Vitéz László program célja, hogy a legkisebbeket, az óvodás korosztályt megszólítsa a Bábszínház élményével, és a színházi világba így bevezesse őket. Drámajátékokkal, népzenével, táncházzal, kézműves foglalkozással is készül a program az előadásokon túl, tehát egy komplex pedagógiai programot nyújtunk a gyerekek számára. Nagy hangsúlyt fektetünk ugye arra, hogy ez a kulturális élmény majd a következő színházba járó generációt ki tudja nevelni, és az óvodapedagógusok visszajelzéséből is ezt tapasztaljuk, hogy ez az élmény, ez egy örök élmény, és a gyerekeken lenyomatot hagy, mert még heteken, hónapokon keresztül is emlegetik a programot és az előadást.
8: Vádemelést javasolnak a széchenyi nyomozók az ellen a 26 éves férfi ellen, aki megfenyegetett és kirabolt egy 11 éves kisfiút. A magyar GC elkövető június 5-én kora délután szólította meg a gyermeket Széchény sétáló utcájában. Először csak pénzt kért tőle, ám miután a fiú ezt megtagadta és megpróbált elsétálni, a támadó követni kezdte. Amikor utolérte, veréssel fenyegette meg a gyermeket, ha nem adja át az összes nála lévő értéket. A megrémült kisfiú a fenyegetés hatására odaadta a zseppénzét. A bejelentés után a rendőrök gyorsan azonosították és elfogták a gyanúsítottat, akinél megtalálták az elrabolt 1000 forintos bankjegyet is. Gyertyás megemlékezést szervez holnap este 6 órától a Nézsai Mikszáth Kálmán Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola. Az intézmény a közösségi oldalán jelentette be, hogy az iskola parkolójában adóznak majd annak a 15 éves diáknak az emlékére, aki a napokban veszítette életét egy tragikus közlekedési balesetben. Bandúr Bendegú szerdán hunyt el, amikor a kettes főúton Szendehelyi és Katalin puszta között egy kamion és egy személyautó ütközött össze. A szerencsétlenségben egy 50 év körüli férfi is súlyosan megsérült, őt kórházba szállították. A 15 éves fiú életéért hosszan küzdöttek a mentők, de a gyors beavatkozás és az újraélesztési kísérletek ellenére a helyszínen életét vesztette. Rendészeti vezetői kinevezésekről és megbízásokról döntött Pósfai Gábor belügyminiszter. A változások a Pest és a Nógrád vármegyei rendőrfőkapitányságot is érintik. A tárcavezető visszavonta Lauda Zoltán rendőrtandártábornok Pest vármegyei főkapitány vezetői kinevezését, a beosztás ellátásával pedig Horváth András rendőrtandártábornokot bízta meg. Ezzel egy időben távozik posztjáról a Nógrád vármegyei rendőrfőkapitányság vezetője, Somsics Gabriella rendőrtandártábornok is. Az ő helyét a megyei főkapitányság élén Kálmán Zsolt rendőrezredes veszi át. Ezüstérmet szerzett Nagy Rasztovszki Vince a kanadai Halifaxban megrendezett ifjúsági és U23-as gyorsasági kajakkenu világbajnokságon. A Dunakeszi Kajakklub versenyzője egy rendkívül erős mezőnyben állhatott fel a dobogó második fokára. Az 54 nemzet részvételével zajló világbajnokságon Vince kiváló versenyzéssel mindössze 15 század másodperccel maradt le az aranyéremről és a világbajnoki címről.
5: Időjárás.
8: Szinte zavartalan napsütés várható ma Palassagyarmat és Vác térségében. A legmelegebb órákban 35 Celsius fok körül alakulnak a maximumok.
5: Közlekedés.
8: Trafipax várható ma Etes belterületén, valamint Verőcén az Árpád úton is. Vezessenek figyelmesen.
5: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: Műsorszám termék megjelenítés tartalmaz.
7: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
5: Megafon.
6: Nagyot szól.
11: Egy energikus indie rock sláger következik a Gossiptól, indul az újabb óra, Rédei Reni a mikrofonnál, ez a kirakat. A Move in the Right Direction 2012-ben jelent meg a Joyful Noise albumon, és gyorsan a zenekar egyik legismertebb dalává vált. A szám pozitív üzenete a továbblépéstől, az újrakezdésről és a jó irány megtalálásáról szól. Jöjjön tehát a kirakatban, a Megafonban a Gossiptól a Move in the Right Direction című Mega sláger.

A következő megasláger a mai ünnepelteknek szól, kedves Endrék, Elekek és Máriák. Isten éltesse önöket, az Endre német, szláva, magyar eredetű név, a magyarországi latin Andreas névváltozatból, vagy a német Enders névből származik, jelentése férfi, férfias. Az Elek a görög Alexios magyar megfelelője. Más feltevések szerint azonban az ismeretlen eredetű régi magyar Velek személynévből származik, a Mária bibliai név, eredeti héber formája Miriam volt, a jelentése megfejtetlen. Ők tehát a mai ünnepeltek, illetve sok boldogságot kívánok mindazoknak, akik a mai napon július 17-én születtek. Szóljon most önöknek a következő megasláger.

A megaslágerek között hozok egy jó kis filmet a kirakatban. Ez nem más, mint Yves Saint Laurent. Ha egy látványos és érzékeny életrajzi filmet keresnek, érdemes megnézni a 2014-es Yves Saint Laurent című alkotást. A film a legendás francia divattervező életének egyik legmeghatározóbb időszakát mutatja be. A történet az 1950-es évek végén indul, amikor a fiatal tervező mindössze 21 évesen átveszi a Dior divatház irányítását, majd hamarosan saját márkát alapít. A film végig kíséri felemelkedését, a divat világában elért hatalmas sikereit, valamint azokat a személyes küzdelmeket is, amelyek a reflektorfény mögött zajlottak. Az alkotás különlegessége, hogy a készítők rendkívül részletgazdagon idézik meg a kor divatját és a hangulatát. A ruhák, a díszletek és a zene mind-mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a néző valóban belemerüljön a 60-as, 70-es évek párizsi divatvilágába. A film nem csak a divat iránt érdeklődőknek lehet izgalmas, hanem mindazoknak, akik szeretik az inspiráló, valós történeteken alapuló életrajzi drámákat. Az Yves Saint Laurent egy elegáns, látványos és érzelmes film, érdemes megnézni.

0: hírakat, egy kis könnyed kikapcsolódás minden egy helyen az éterben és online is, www.megafonfm.hu, most pedig hírek, időjárás és közlekedési infók jönnek.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A műsorvezető szemüvegét a Balassagyarmati OpArt Optika biztosította. OpArt Optika. Több mint 20 éve a látása a hivatásunk.
3: Reklám.
4: Viszértől fájó duzzadt láb. A Dimotec csökkenti a viszértüneteket. Keresse a 60 darabos Dimoteket júliusban 25% kedvezménnyel a Beno gyógyszertárakban. A Dimotec 1000 mg filmtabletta diazmin tartalmú vég nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
5: Ez nem csak hang, ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérgokárt pályája vár rád. A Palóc Ringen. Hatvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre, Nógrád megye szívébe. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon, vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palóc Ring. Ne csak nézd a versenyt, vezest!
6: Viszek egyet a Daniel Klein karkötőből, egyet a zaknyakláncból, jöhet egy free lukóra, de viszek még egy valódi köveségszert is. Egy elegáns citizent a munkába, és egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranynyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
7: Speciál óraékszer Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
8: Korán van a fürdőszoba felújításhoz? Dehogy! A megoldás az Építkezők boltja. Itt mindent beszerezhetsz. Csavtelepek, zuhanykabinok, szaniterek, kádak, fürdőszobabútorok, szerelvények, szennyes tartók, minden egy helyen. Építkezők boltja. Balassagyarmat, Luther utca 8, az evangélikus templommal szemben. 0635 310 860.
9: Tessék, CH Klíma.
10: CH Klíma.
9: Igen, CH Klíma.
10: CH Klíma.
7: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. CHklíma.hu. CHklíma.hu.
11: Három nap, egy város, egy hatalmas élmény. Július 17-től 19.

0: Váci Világi Vigalom. Július 17-én, 18-án és 19-én Vácon. Ott a helyed! Ott a helyed!
1: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Odysseus, nem akarsz emlékezni?
4: Christopher Nolan filmje.
3: Mondd el, mire emlékszel.
4: Feleségre. Fiúra. Még megmenthetem őket. Senki sem állhat közém. És az otthon közé. Még az istenek sem. Odüsszeia a mozikban.
5: Reklámot hallottak.
6: 13 óra van.
5: Itt a Megafon.
6: A mikrofonnál Györfi Betta.
7: Hírek.
6: Vádemelést javasolnak a széchenyi nyomozók az ellen a 26 éves férfi ellen, aki megfenyegetett és kirabolt egy 11 éves kisfiút. A Magyar Géci elkövető június 5-én kora délután szólította meg a gyermeket Széchenyi sétáló utcájában. Először csak pénzt kért tőle, ám miután a fiú ezt megtagadta és megpróbált elsétálni, a támadó követni kezdte. Amikor utolérte, veréssel fenyegette meg a gyermeket, ha nem adja át az összes nála lévő értéket. A megrémült kisfiú a fenyegetés hatására odaadta a zseppénzét. A bejelentés után a rendőrök gyorsan azonosították és elfogták a gyanúsítottat, akinél megtalálták az elrabolt 1000 forintos bankjegyet is. Ezüstérmet szerzett Nagy Rasztovszki Vince a kanadai Halifaxban megrendezett ifjúsági és U23-as gyorsasági kajakkenu világbajnokságon. A Dunakeszi Kajakklub versenyzője egy rendkívül erős mezőnyben állhatott fel a dobogó második fokára. Az 54 nemzet részvételével zajló világbajnokságon Vince kiváló versenyzéssel mindössze 15 század másodperccel maradt le az aranyéremről és a világbajnoki címről. Ha javítani akarjuk a budapesti közbiztonságot, először meg kell értenünk, hogy a lakosságot zavaró jelenségek többsége nem rendészeti, hanem szociális kérdés, és nem is fővárosi, hanem országos probléma, közölte a főpolgármester. Karácsony Gergely bejelentette, a főváros létrehoz egy közterületi koordinációs munkacsoportot. Ebben az érintett kerületek, a rendőrség, az állami szervek, valamint a szociális és egészségügyi szakmai szervezetek rendszeresen egyeztetnek majd a problémák kezeléséről. Budapest emellett vállalja egy addiktológiai utcai szolgálat megszervezését is, amely a szenvedélybetegek megsegítésére fókuszál. A hálózat felállításáról a főváros azonnali egyeztetést kezd a kormánnyal. Jelentős előrelépést hozhat a sebészetben az a két beavatkozás, amelyet nemrégiben az Egyesült Államokban hajtottak végre távolról irányított humanoid robotokkal, írja a hvg.hu. Az állatkísérletek során elvégzett első műtétnél egy robot és a mellette álló asszisztens közösen távolította el egy alany epehólyagját. A második esetben már két egymás mellett dolgozó távirányított humanoid robot végezte el ugyanezt a beavatkozást. Amennyiben a módszer klinikailag is sikeresnek bizonyul, a humanoid robotok olcsóbb alternatívát jelenthetnek a kisebb kórházaknak, amelyeknek nincs forrásuk a méregdrága speciális sebészeti robotok beszerzésére. Palvin Barbara állítása szerint a várandósága újra feltépte a testével kapcsolatos régi lelkisebeit, írja az Index. A világhírű magyar szupermodell nemrég egy podcast műsorban elárulta, nehezen élte meg, hogy a mérleg rohamosan többet mutatott, és a karjai is megváltoztak. Bár a terhesség kezdetben még nem igazán látszott rajta, a hasa folyamatosan kerekedett, a ruhái pedig hamar szűkké váltak. Elmondása szerint emiatt egyre inkább szorongani kezdett, de a férje mindenben támogatja őt, és segít neki átlendülni a nehézségeken. Kendőzetlenül elmondta a véleményét Kökény Attila a Megasztárról. Az énekes, aki annak idején éppen ebben a tehetségkutatóban lett országszerte ismert, egy beszélgetésben kijelentette, mindaz, ami korábban értéket képviselt a műsorban, mára elveszett a számára, és azokra a dolgokra sem tud már büszke lenni, amelyekre egykor az volt. Hozzátette, az ő szereplése idején a produkció még valódi minőséget közvetített, ám a mostani szériákról és az ott zajló eseményekről már egészen más a véleménye.
7: Időjárás.
6: Szinte zavartalan napsütés várható ma Balassagyarmat és Vác térségében. A legmelegebb órákban 35 Celsius fok körül alakulnak a maximumok.
1: A közlekedési információk támogatója az Otis Úttechnika Kft. Az út és mélyépítések szakértője. Otis.hu.
5: Közlekedés.
6: Trafipax várható ma Etes belterületén, valamint Verőcén az Árpád úton is. Vezessenek figyelmesen.
7: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
7: Megafon.
8: nagyot szól.
9: Nagyon szép nyári délután kívánok mindenkinek, valamint jó munkát. Rédei Reni a mikrofonnál, ez a Kirakat. Most pedig egy különleges Ed Sheeran dal következik, ezzel kezdjük az órát. A Celestial 2022-ben jelent meg. A Pokémon Scarlet és a Pokémon Violet videójátékok hivatalos betétdalaként készült. A lendületes, pozitív hangulatú szerzemény az összetartozásról, a reményről és az álmok követéséről szól, miközben Ed Sheeran popos dallamvilágát ötvözi egy játékos inspiráló atmoszférával. Jöjjön tehát a Celestial itt a Megafonban.

könyvajánló rovattal megyünk tovább. A kirakatban benne Krisztina Lüding könyve, Greta Garbo, vagy a magányos istennő. Érzékeny portré a film történelem legendájáról, aki különleges vonzerejével és titokzatos egyéniségével az egész világot az ujja köré csavarta. A 15 éves Greta Gustafsson apja halálát követően egy stockholmi kalapüzletben vállal munkát, miközben arról álmodik, hogy a színpadon találja meg a hivatását. Miután az áruház tulajdonosa megkéri, hogy szerepeljen egy reklámfilmben, a félénk és kis és hutalány elhatározza, hogy beiratkozik a Királyi Színművészeti Akadémiára. A fáradtságos felkészülést sikeres felvételi követi, és Greta hamarosan meg is kapja első főszerepét egy neves svéd rendezőtől, akit elvarázsol a fiatal lány különleges kisugárzása és mély hangja. Alig telik el néhány év, és az immár Greta Garbo néven ismert, egész Európában népszerű filmszínész egy hajón találja magát Hollywood felé. Amerikai karrierje szinte azonnal a csúcsok csúcsára repíti a még mindig csak 20 éves tehetséget. A svéd Sphinx Bece néven emlegetett sztár nem csak kiváló alakításaival, hanem visszahúzódó személyiségével is folyamatosan izgalomban tartja a hatalmas nézőközönséget. De vajon a boldogságra is sikerül rátalálnia? Kiderül, hogyha elolvassák Greta Garbo a Magányos istennő című könyvet Krisztina Lüdingtől.

0: van.
1: Remélem, mindenkinek be van készítve a popcorn. Már is mutatom, hogy milyen filmeket érdemes megnézni a Balassagyarmati Madács moziban. Következik a napi mozi ajánló a kirakatban. A mai napon megnézhetik a gyerekekkel 3:30-tól a Minyonok és Szörnyek című animációs filmet, Kis Nikolá nyaral 2:00, Odüsszeia 2:05-8:00, Toy Story 5. része 2:00-4:00, 4:00-kor megnézhetik a Szákrék Kör című dokumentumfilmet is, Vájána 5:30-6:00, Az Ördög Prádát visel 2. része 8:00-tól, Halálsíp, Michael és Vadász idén 2:00, szintén 8:00, este 10:00 lesz még egy horrorfilm is a horror rajongóknak, Gonosz halott ég, ez a címe. Kellemes szórakozást kívánok mindenkinek a moziban!

0: Hírakat a műsor, amiben minden benne van, egy kis világ a mindennapokból, receptek, horoszkóp, filmek, könyvek, életmód és utazás, itt és az interneten is, megafonfm.hu, a folytatásban pedig hírek, időjárás és közlekedési infók.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A műsorvezető szemüvegét a balassagyarmati OpArt Optika biztosította. OpArt Optika. Több mint 20 éve a látása a hivatásunk.
3: Reklám.
2: Reklám.
4: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu.
5: Pénzt váltanál? Akkor nagyon figyelj! Nehogy, hogy lehúzzanak!
6: Szlovák gyarmati pénzváltóba, a határtól mindössze 100 méterre. Nálunk nincs tranzakciós díj.
5: Igen, jól hallottad. Nulla extra költség.
6: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk.
5: Euró, dollár, font, lej, zlotyi és még jó pár valuta. Napra kész árfolyamon.
6: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesszük.
5: Reggel 8-tól már itt vagyunk.
6: És egészen délután 5-ig várunk minden nap.
4: Ha kérdésed van, hívj 0630 154 67 21.
5: Számolj utána.
6: Megéri hozzánk jönni.
1: Megéri hozzánk jönni.
7: Hé, Balassagyarmat! Megérkezett az OMV legújabb kedvence, a Big Dog! Nagyobb, finomabb, jobb! Kívül ropogós, belül szaftos, és 4 ütős ízben vár rád! Dupla szószos, paprikás grillkolbászos, sült hagymás vagy cheddar jalapenyós! Ha pedig a klasszikusra vágysz, ott az XL Hot Dog extra sajttal és baconnel! Ne csak tankolj, harapj bele az élménybe! OMV töltőállomás Balassagyarmaton, a kórház mellett!
8: Drágám, azt hiszem, az ablakunk épp most döntött el, hogy nyugdíjba megy.
9: Akkor hívd a Horizont ablakot, mielőtt én küldelek nyugdíjba téged.
10: Ne drámázzon, váltson profi hőszigetelt műanyag ablakokra. Horizont ablak Kft. A családi béke új keretek között.
9: Horizontablak.hu.
11: Ideje bejelentkeznem a kötelező szervízre. Te, a Dacia-nál ez mennyibe kerül?
12: Semennyibe. Nekem Bigsterem van, amihez nem csak 5 év vagy 100 000 kilométer garancia, hanem 5 év díjmentes karbantartás is jár.
11: Tehát 5 évig ez nem kerül semmibe?
12: Pontosan. Mert nálunk az autózás a kaland, nem a karbantartás. Dacia Bigster. Most 5 év díjmentes karbantartással. További részletek a dacia.hu oldalon és a márka kereskedésekben.
13: Éki Autóház Kft. A Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése. Balassagyarmat, Kóvári út 14. nyekiautóház.hu.
14: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
15: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
16: Odysseus. Nem akarsz emlékezni?
17: Christopher Nolan filmje.
16: Mondd el, mire emlékszel.
17: Feleségre. Fiúra. Még megmenthetem őket. Senki sem állhat közém. És az otthon közé. Még az istenek sem. Odüsszeia a mozikban.
3: Reklámot hallottak.
0: 14 óra van.
3: Itt a Megafon.
0: A mikrofonnál Györfi Betta.
1: Hírek.
0: A második világháborúban elesett 26 magyar katona maradványait tárták fel a Komárom-Esztergom vármegyei Kisbéren. A hírt a Hadtörténeti Intézet és Múzeum hadisír gondozói közölték. Tájékoztatásuk szerint tavaly egy helyi lakos hívta fel a figyelmüket a kisbéri alsó temetőben lévő katonasírokra. Egy helyi sírásó ráadásul arról számolt be, hogy még 2018-ban egy civil temetés előkészítésekor nagy mennyiségű katonai felszerelést és csontokat talált a földben. A katonák földi maradványait antropológiai vizsgálatra Budapestre szállították. A hősi halottakat a tervek szerint ősszel katonai tiszteletadás mellett temetik újra a Fiumei úti sírkert 52-es parcellájában. Ha javítani akarjuk a budapesti közbiztonságot, először meg kell értenünk, hogy a lakosságot zavaró jelenségek többsége nem rendészeti, hanem szociális kérdés, és nem is fővárosi, hanem országos probléma, közölte a főpolgármester. Karácsony Gergely bejelentette, a főváros létrehoz egy közterületi koordinációs munkacsoportot. Ebben az érintett kerületek, a rendőrség, az állami szervek, valamint a szociális és egészségügyi szakmai szervezetek rendszeresen egyeztetnek majd a problémák kezeléséről. Budapest emellett vállalja egy addiktológiai utcai szolgálat megszervezését is, amely a szenvedélybetegek megsegítésére fókuszál. A hálózat felállításáról a főváros azonnali egyeztetést kezd a kormánnyal. Rendkívüli érdeklődés kísérte Szlovákiában az otthon támogatási program első pályázati körét, az 5000 férőhelyes keret ugyanis mindössze 45 perc alatt teljesen betelt, írja az Új Szó. A sikeres pályázók a feltételek teljesítése után támogatási szerződést kapnak, és legfeljebb 5500 euró előlegben részesülhetnek. A program keretében összesen 11000 euró támogatás igényelhető a lakóházak energetikai korszerűsítésére. A finanszírozást a modernizációs alap biztosítja, amelyből a következő két évre 186 millió eurót különítettek el erre a célra. Palvin Barbara állítása szerint a várandósága újra feltépte a testével kapcsolatos régi lelkisebeit, írja az Index. A világhírű magyar szupermodell nemrég egy podcast műsorban elárulta, nehezen élte meg, hogy a mérleg rohamosan többet mutatott, és a karjai is megváltoztak. Bár a terhesség kezdetben még nem igazán látszott rajta, a hasa folyamatosan kerekedett, a ruhái pedig hamar szűkké váltak. Elmondása szerint emiatt egyre inkább szorongani kezdett, de a férje mindenben támogatja őt, és segít neki átlendülni a nehézségeken.
3: Melegben hideg, hidegben meleg.
18: Az időjárás jelentés támogatója Balassagyarmati DDL Cool 2014 hűtéstechnikai Kft.
3: Minden, ami klíma.
19: Időjárás.
3: Időjárás.
0: Szinte zavartalan napsütés várható ma Balassagyarmat és Vác térségében. A legmelegebb órákban 35 Celsius fok körül alakulnak a maximumok.
3: A közlekedési információk támogatója a Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése a Balassagyarmati Nyéki Autóház Kft.
18: Nyékiautóház.hu.
3: Közlekedés.
19: Közlekedés.
0: Trafipax várható ma Etes belterületén, valamint Verőcén az Árpád úton is. Vezessenek figyelmesen.
9: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
18: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
9: Megafon.
18: Nagyot szól.
20: Minden idők legnagyobb slágere nálunk szól a Megafonban. Ez a kirakat, Rédei Reni a mikrofonnál. Kellemes délutánt mindenkinek. Egy könnyed fülbe mászó pop slágerrel kezdjük az órát. Paul Russell-től a Dead Girl 2024-ben jelent meg, és jól hozza az előadó játékos pozitív stílusát. Paul Russell a közösségi médiában vált ismertén, nemzetközi áttörését pedig a Lil Butenk hozta meg. A Dead Girl lendületes ritmusával és ragadós refrényével igazi nyári hangulatot teremt, utána pedig érkezik Demjén Ferenc klasszikus slágere, Ember Márk, Törőcsik Franciska és Marics Peti tolmácsolásában. Hamarosan jön a Darabokra törted a szívem című megasláger is. Tartsanak velem!

0: emlékezz meg, az, hogy még élek, az nem véletlen. Vihar volt tegnap, mégis arra bíztat, legyen erő, újra meg.
1: A reflexológiával foglalkozunk a mai életmód rovatban. Voltak éppen ez nem más, mint a kéz és a láb alapos vizsgálata, amelyekről megállapítható egy ember általános egészségi és testi állapota. Ezeken a végtagokon úgynevezett reflexpontok találhatók, amelyeket masszírozni szükséges ahhoz, hogy egyes szervek vagy szervrendszerek jobb állapotba kerüljenek vagy meggyógyuljanak. A reflexológia alaptézise is az, hogy az emberi szerv vezetben energia áramlik. Feltételezése szerint, amikor valaki valamilyen betegséggel küzd, akkor az energia áramlás megreked, vagyis az nem megfelelően működik. Keleten már évezredek óta alkalmazzák ezt a gyógymódot. A keleti gyógyítók úgy vélik, hogy az energia meridián utakon, pályákon mozog. A reflexológusok több ilyen pályát is ismernek, amelyek a talpon és a tenyéren haladnak keresztül. Hamarosan folytatjuk tovább a reflexológiával, de előtte zenélünk.

Kirakadt benne életmód rovat a reflexológiával foglalkozunk a mai napon. A reflexológia hisz abban, hogy amennyiben egy-egy zónán belül az energiaáramlás megreked, akkor ez megzavarja azon testrészeknek is az egészséges működését, amelyek ugyanebben a zónában találhatók. Egyszerűbben fogalmazva, amikor a reflexológus elkezdi masszírozni valakinek a talpát, és annak valamelyik pontja érzékeny vagy fájdalmas, akkor ez valamelyik szerv betegségét jelzi. Ezeknek a pontoknak a szakszerű masszírozásával a reflexológus kezelni tudja a beteget. Azonban azt jó tudni, hogy egyetlen reflexológus sem állít fel diagnózist, és nem orvosként gyógyít, hanem az emberi szervezet általános egészségi állapotán tud javítani, és mozgósítja a hozzáforduló emberek öngyógyító erőit. A reflexológia során alkalmazott masszázs nem jár különösebb fájdalommal, csak akkor érezhet a paciens kisebb fájdalmat, ha a szakember érzékeny pontját érinti vagy masszírozza. A kezelésnek semmiféle mellékhatása nincs, de kisebb fáradtságot vagy kimerültséget érezhetnek a kezelést igénybe vévők. Azért, hogyha valakinek valami komolyabb betegsége van, az előbb mindenféleképpen konzultáljon a kezelő orvosával.

0: Kirakat a műsor, amiben minden benne van, könnyed kikapcsolódás, jó könyvek, filmek, életmód és utazás, az éterben és az interneten is. Most pedig jönnek a hírek, az időjárás és a közlekedési infók.
1: A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott.
2: A műsorvezető szemüvegét a balassagyarmati OpArt Optika biztosította. OpArt Optika, több mint 20 éve a látása a hivatásunk.
3: Reklám.
2: Naftalin premier a Budapest Bár bombaslágereivel, Szarka Tamás és zenekara koncert, amerikai komédia, a feleség 40-nél kezdődik, Mesztelen igazság, Szép nyári nap, az államtitkárasszony félrelép, a Pál utcai fiúk, Kölcsönlakás, István a király. 10 fergeteges produkcióval és 11 előadással dübörög a Toyota Salgótarján Zente nyár, július 20-a és augusztus 12-e között Salgótarján főterén. A színház a nyárról szól. www.zenteszínház.hu.
4: Azonnal készpénzre van szüksége, és a megoldás sem várathat magára. Viktor boltjában percek alatt adunk kölcsönt kezes és jövedelemigazolás nélkül. Arany és ezüst ékszereiért cserébe készpénzt adunk a legmagasabb napi árfolyamon, akár 90 napos futamidőre, és ha kiváltja azokat, a megoldás a következő alkalommal is önnél lesz. Viktor boltja Balassagyarmaton, a Rákóczi út 23-ban, a Lipóti pékség mellett, és Vácon, a Széchenyi utca 25 szám alatt.
5: Három nap, egy város, egy hatalmas élmény. Július 17-től 19

0: Vígalom. Július 17-én, 18-án és 19-én Vácon. Ott a helyed! Ott a helyed!
1: Reklámot hallottak.
2: 15 óra van.
1: Itt a Megafon.
3: A mikrofonnál Györfi Betta.
4: Hírek.
3: A magyar történelem egyik legnagyobb vasútfejlesztési programjáról döntött a Tisza kormány, közölte a miniszterelnök a közösségi oldalán. Magyar Péter hozzátette, a Baross Gábor program részleteit a jövő héten ismertetik a közlekedési és beruházási miniszterrel. Vitézi Dávid a parlamentben július 7-én mutatta be a közösségi közlekedés fejlesztéséről szóló törvényjavaslatot. A miniszter hangsúlyozta, hogy a tervezet szorosan összefügg az Európai Uniós források hazahozatalával. A cél az, hogy minél több pénzt fordíthassanak a vasút megújítására, ennek szellemében dolgoznak a 10 évnél is hosszabb távú Baross Gábor vasútfejlesztési terv elkészítésén. Vitézi Dávid kiemelte, bár az infrastruktúra terén is bőven van feladat, ez a törvényjavaslat most elsősorban a járműparkra és a szolgáltatás színvonalára koncentrál. A II. Világháborúban elesett 26 magyar katona maradványait tárták fel a Komárom-Esztergom vármegyei Kisbéren. A hírt a Hadtörténeti Intézet és Múzeum hadisír gondozói közölték. Tájékoztatásuk szerint tavaly egy helyi lakos hívta fel a figyelmüket a kisbéri alsó temetőben lévő katonasírokra. Egy helyi sírásó ráadásul arról számolt be, hogy még 2018-ban egy civil temetés előkészítésekor nagy mennyiségű katonai felszerelést és csontokat talált a földben. A katonák földi maradványait antropológiai vizsgálatra Budapestre szállították. A hősi halottakat a tervek szerint ősszel katonai tiszteletadás mellett temetik újra a Fiumei úti sírkert 52-es parcellájában. A rendőrség továbbra sem küld SMS-ben közlekedési bírságról szóló értesítést. Ismét olyan adathalász üzenetek terjednek, amelyekkel csalók próbálják megvezetni a gyanútlan címzetteket, figyelmeztet az Országos Rendőrfőkapitányság. A megtévesztő SMS-ekben valamilyen közlekedési jogsértésre hivatkoznak a bűnözők, és a befizetéshez egy adathalász linket is mellékelnek. Ez a hivatkozás egy olyan hamis weboldalra vezet, amely a rendőrség hivatalos ügyintézési felületét utánozza, hogy így szerezzék meg az áldozatok személyes és bankkártya adatait. A hatóságok nyomatékosan kérnek mindenkit, ha ilyen üzenetet kap, ne kattintson a linkre, ne adja meg az adatait, hanem azonnal törölje az SMS-t. Kendőzetlenül elmondta a véleményét Kökény Attila a Megasztárról. Az énekes, aki annak idején éppen ebben a tehetségkutatóban lett országszerte ismert, egy beszélgetésben kijelentette, mindaz, ami korábban értéket képviselt a műsorban, mára elveszett a számára, és azokra a dolgokra sem tud már büszke lenni, amelyekre egykor az volt. Hozzátette, az ő szereplése idején a produkció még valódi minőséget közvetített, ám a mostani szériákról és az ott zajló eseményekről már egészen más a véleménye.
4: Időjárás.
3: Szinte zavartalan napsütés várható ma Palassagyarmat és Vác térségében. A legmelegebb órákban 35 Celsius fok körül alakulnak a maximumok.
1: Közlekedés.
3: Trafipax várható ma Etes belterületén, valamint Verőcén az Árpád úton is. Vezessenek figyelmesen.
4: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Műsorszám termék megjelenítés tartalmaz.
1: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
4: Megafon.
5: Nagyot szól.
2: Egy igazi szókimondó, hölgyel kezdjük az újabb órát. Már is érkezik Meredith Brooks és a Beach című sláger. Itt a Megafonban, a kirakatban egy igazi 90-es évekbeli himnusz. 1997-ben jelent meg, és azonnal világsiker lett. A szókimondó szöveg az emberi személyiség sokszínűségéről szól, és arról, hogy senki sem írható le egyetlen jelzővel. Érkezik tehát ez a megasláger most a kirakatban. Tartsanak velem!

Utazzunk gondolatban, jön a nagyvilágrovat a kirakatban. Az olaszországi Toszkána egyik kevésbé ismert, mégis különleges városa, Prato. A Firenze közelében fekvő település történelme egészen a középkorig nyúlik vissza, amikor a város a textilipar egyik fontos központjává vált. Prato neve ma is összefonódik a minőségi gyapjú szövetekkel, amelyek évszázadokon keresztül Európa szerte híresek voltak. A város egyik legismertebb látványossága a császári vár, a Castello del Imperatore, amelyet a 13. században építettek, II. Frigyes német-római császár idején. A vörös téglából készült erőd ma is a város egyik jelképe. A történelmi központban sétálva hangulatos terek, kis utcák és elegáns paloták idézik fel a régi Olaszország, a régi Itália világát. Prato katedrálisa, a Santo Stefano dom szintén jelentős műemlék. A templom homlokzata fehér és zöld márványból készült, belsejében pedig értékes freskók és műalkotások találhatók. A város különlegessége még a híres Cantucci keksz, amelyet hagyományosan mandulával készítenek, és gyakran desszertborba mártva fogyasztanak. Érdemes megnézni Prátót, modern pezsgő város, ahol a régi ipari hagyományok és az új kulturális élet érdekes keveréket alkotnak. Nem sokára folytatjuk Lukával, előtte zenélünk.

Utazunk tovább gondolatban a kirakatban, Prato után Luccában járunk, Toszkán a másik különleges városa, amely leginkább kivételes állapotban fennmaradt városfalairól híres. A reneszánszkori falrendszer teljes egészében körülöleli a történelmi központot, és ma sétánként, valamint kerékpárútként szolgál a helyiek, illetve a turisták számára. Lucca hangulata nyugodtabb és intimebb, mint sok más olasz városé, szűk utcák, árkádos terek és középkori tornyok mesélnek a múltjáról. Van egy nagyon szép épület, egy torony, amelynek a tetején különlegességként tölgyfák nőnek, ez ritka látvány a történelmi tornyok között. A város kulturális jelentősége is figyelemre méltó. Így született ugyanis Giacomo Puccini, a világhírű opera szerző, akinek emlékét múzeum és számos zenei esemény őrzi. Nyáron a Puccini Fesztivál és több zenei rendezvény is ide vonza a művészetkedvelőket. Lucca piac terei és templomai különleges atmoszférát teremtenek. A Piazza del Anfiteatro például egy római kori amfiteátrum alapjaira épült, ezért ovális formája ma is őrzi az ókori múlt nyomait. Lucca egyszerre történelmi emlékhely és élőváros, ahol a toszkán kultúra, a zene és az építészet harmonikusan találkozik. Nem véletlen, hogy sok utazó számára ez az egyik legbájosabb város egész Toszkánában. Ez volt a Nagy Világ Rovat, most pedig pörögnek tovább a megaslágerek, tartsanak velem!

0: Gyakart, péntek délután 4 óra van, köszönöm, hogy velem tartottak. A műsor, amelyben minden újra benne lesz, hétfőn ismét kinyit. Addig is pihenjenek nagyokat, töltekezzenek és találjanak valami apró örömöt minden napban. Rédeire itt hallották, szép hétvégét kívánok mindenkinek.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A műsorvezető szemüvegét a Balassagyarmati OpArt Optika biztosította. OpArt Optika. Több mint 20 éve a látása a hivatásunk.
3: Reklám.
4: Afrodiziákumot keresel? Ne a netet böngészd, hoztunk neked naftalint. Nézd meg, mit rejt a kétajtós szekrény, és meglátod, hogy működik a kémia. Engedd át magad a vágynak, és a Budapest bár felejthetetlen élő zenéjének. Gyere el a Toyota Salgótarján Zente nyár nyitó előadására, és beavatunk a rejtélybe. Premier július 20-án, második előadás július 22-én a Főtéri Szabadtéri színpadon. www.zentenyár.hu.
5: Viszek egyet a Daniel Klein karkötőből, egyet a zaknyakláncból, jöhet egy free rukóra, de viszek még egy valódi köveségszert is. Elegáns citizent a munkába, és egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranynyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
6: Speciál óraékszer Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
7: Korán van a fürdőszoba felújításhoz? Dehogy! A megoldás az Építkezők boltja. Itt mindent beszerezhetsz. Csaptelepek, zuhanykabinok, szaniterek, kádak, fürdőszobabútorok, szerelvények, szennyestartók, minden egy helyen. Építkezők boltja. Balassagyarmat, Luther utca 8, az evangélikus templommal szemben. 0635 310 860.
8: Tessék, CH Klíma.
9: CH Klíma.
8: Igen, CH Klíma.
9: CH Klíma.
10: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu.
11: Három nap, egy város, egy hatalmas élmény. Július 17-től 19-ig újra felpesdül Vác belvárosa.

0: Váci Világi Vigalom. Július 17-én, 18-án és 19-én Vácon. Ott a helyed! Ott a helyed!
1: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Odysseus, nem akarsz emlékezni?
4: Christopher Nolan filmje.
3: Mondd el, mire emlékszel.
4: Feleségre. Fiúra. Még megmenthetem őket. Senki sem állhat közém. És az otthon közé. Még az istenek sem. Odüsszeia a mozikban.
5: Reklámot hallottak.
6: 16 óra van.
5: Itt a Megafon.
6: A mikrofonnál Györfi Betta.
7: Hírek.
6: A Dériné program Vitéz László alprogramja várja azoknak az óvodáknak a jelentkezését, amelyek a következő nevelési évben ingyenesen szeretnék biztosítani a gyerekeknek a Bábszínház és a Magyar Néphagyományok játékos világát. Varga Csikás Csenge projektvezető a Megafonnak elmondta, a kezdeményezés rendkívül népszerű a nyugat-nógrádi térségben. Balassagyarmat összes óvodája mellett Patvarcon, Ipolyszögön, Palotáson, Kállón, Etesen és Szentén is felléptek már a legkisebbek előtt. Az érdeklődő intézmények az info@vlp.derineprogram.hu e-mail címen jelentkezhetnek. Gyertyás megemlékezést szervez holnap este 6 órától a Nézsai Mikszáth Kálmán szlovák nemzetiségi általános iskola. Az intézmény a közösségi oldalán jelentette be, hogy az iskola parkolójában adóznak majd annak a 15 éves diáknak az emlékére, aki a napokban veszítette életét egy tragikus közlekedési balesetben. Bandúr Bendegú szerdán hunyt el, amikor a kettes főúton Szendehelyi és Katalin puszta között egy kamion és egy személyautó ütközött össze. A szerencsétlenségben egy 50 év körüli férfi is súlyosan megsérült, őt kórházba szállították. A 15 éves fiú életéért hosszan küzdöttek a mentők, de a gyors beavatkozás és az újraélesztési kísérletek ellenére a helyszínen életét vesztette. Rendészeti vezetői kinevezésekről és megbízásokról döntött Pósfai Gábor belügyminiszter. A változások a Pest és a Nógrád vármegyei rendőrfőkapitányságot is érintik. A tárcavezető visszavonta Lauda Zoltán rendőrdandártábornok Pest vármegyei főkapitány vezetői kinevezését. A beosztás ellátásával pedig Horváth András rendőrdandártábornokot bízta meg. Ezzel egy időben távozik posztjáról a Nógrád vármegyei rendőrfőkapitányság vezetője, Somsics Gabriella rendőrdandártábornok is. Az ő helyét a megyei főkapitányság élén Kálmán Zsolt rendőrezredes veszi át. A II. Világháborúban elesett 26 magyar katona maradványait tárták fel a Komárom-Esztergom vármegyei Kisbéren. A hírt a Hadtörténeti Intézet és Múzeum hadisír gondozói közölték. Tájékoztatásuk szerint tavaly egy helyi lakos hívta fel a figyelmüket a kisbéri alsó temetőben lévő katonasírokra. Egy helyi sírásó ráadásul arról számolt be, hogy még 2018-ban egy civil temetés előkészítésekor nagy mennyiségű katonai felszerelést és csontokat talált a földben. A katonák földi maradványait antropológiai vizsgálatra Budapestre szállították. A hősi halottakat a tervek szerint ősszel katonai tiszteletadás mellett temetik újra a Fiumei úti sírkert 52-es parcellájában. Saját megfigyelés segítő műholdrendszert fejleszt Belgium, hogy ezzel is csökkentse a más országoktól való függőségét. A belga védelmi miniszter a helyi lapoknak elmondta, több mint 200 millió eurót fektetnek az ország első kifejezetten védelmi célú hálózatának kiépítésébe, amely több tucat műholdból áll majd. A rendszer már jövőre biztosíthatja a független megfigyelő képességet alacsony földkörüli pályán, ezzel is megerősítve Belgium stratégiai függetlenségét és önállóságát.
5: Melegben hideg, hidegben meleg.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Balassagyarmati DDL Cool 2014 hűtéstechnikai Kft.
5: Minden, ami klíma.
7: Időjárás.
6: Szinte zavartalan napsütés várható ma Balassagyarmat és Vác térségében. A legmelegebb órákban 35 Celsius fok körül alakulnak a maximumok.
5: A közlekedési információk támogatója a Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése a Balassagyarmati Nyéki Autóház Kft.
0: Nyékiautóház.hu.
5: Közlekedés.
6: Trafipax várható ma Etes belterületén, valamint Verőcén az Árpád úton is. Vezessenek figyelmesen.
5: És most egy újabb mega jó zenei óra. Mega slágerekkel.
0: Mega jó hangulatban.
7: Megafon. Nagyot szól.

0: aztán döntöttek. Itt vannak a 90-es éveknek a slágerei,
1: amik sosem tűnhetnek el. Ez tényleg nagyot szól. Ez tényleg nagyot szól.

0: Itt a Megafon.
1: A mikrofonnál Györfi Betta.
2: Hírek.
1: Idén is keresik Palóc ország szépét a jövő hét végén Balassagyarmaton kezdődő Szent Anna napi Palóc búcsú és folk fesztivál keretében, árult el a Megafon reggeli műsorában a Mixed Kálmán Művelődési Központ igazgatónője. Golyán Krisztina a startmenüben arról beszélt, a felhívás nem egy hagyományos szépségverseny, hanem a Palóc népviselet, a hagyományok és a kulturális örökség igazi ünnepe. Olyan lányokat és fiatal asszonyokat várnak, akik büszkén hordják őseik öltözetét és szívesen mutatják be annak szépségét, hitelességét, valamint értékeit. Az igazgatónő hozzátette, a megmérettetésre kizárólag autentikus Palóc népviseletben lehet jelentkezni, hiszen az előválogatás során a hagyomány hűség a legfőbb szempont. A rendezvényre vasárnapig lehet regisztrálni. Vádemelést javasolnak a széchenyi nyomozók az ellen a 26 éves férfi ellen, aki megfenyegetett és kirabolt egy 11 éves kisfiút. A Magyar GC elkövető június 5-én kora délután szólította meg a gyermeket Széchenyi sétáló utcájában. Először csak pénzt kért tőle, ám miután a fiú ezt megtagadta és megpróbált elsétálni, a támadó követni kezdte. Amikor utolérte, veréssel fenyegette meg a gyermeket, ha nem adja át az összes nála lévő értéket. A megrémült kisfiú a fenyegetés hatására odaadta a zseppénzét. A bejelentés után a rendőrök gyorsan azonosították és elfogták a gyanúsítottat, akinél megtalálták az elrabolt 1000 forintos bankjegyet is. Rendészeti vezetői kinevezésekről és megbízásokról döntött Pósfai Gábor belügyminiszter. A változások a Pest és a Nógrád vármegyei rendőrfőkapitányságot is érintik. A tárcavezető visszavonta Lauda Zoltán rendőrdandártábornok Pest vármegyei főkapitány vezetői kinevezését, a beosztás ellátásával pedig Horváth András rendőrdandártábornokot bízta meg. Ezzel egy időben távozik posztjáról a Nógrád vármegyei rendőrfőkapitányság vezetője, Somsics Gabriella rendőrdandártábornok is. Az ő helyét a megyei főkapitányság élén Kálmán Zsolt rendőrezredes veszi át. A magyar történelem egyik legnagyobb vasútfejlesztési programjáról döntött a Tisza kormány, közölte a miniszterelnök a közösségi oldalán. Magyar Péter hozzátette, a Baross Gábor program részleteit a jövő héten ismertetik a közlekedési és beruházási miniszterrel. Vitézi Dávid a parlamentben július 7-én mutatta be a közösségi közlekedés fejlesztéséről szóló törvényjavaslatot. A miniszter hangsúlyozta, hogy a tervezet szorosan összefügg az Európai Uniós források hazahozatalával. A cél az, hogy minél több pénzt fordíthassanak a vasút megújítására, ennek szellemében dolgoznak a 10 évnél is hosszabb távú Baross Gábor vasútfejlesztési terv elkészítésén. Vitézi Dávid kiemelte, bár az infrastruktúra terén is bőven van feladat, ez a törvényjavaslat most elsősorban a járműparkra és a szolgáltatás színvonalára koncentrál.
0: Közlekedés.
1: Trafipax várható ma Etes belterületén, valamint Verőcén az Árpád úton is, vezessenek figyelmesen.

0: Reklám.
1: Reklám.
2: Viszértől fájó duzzadt láb. A Dimotec csökkenti a viszértüneteket. Keresse a 60 darabos Dimoteket júliusban 25% kedvezménnyel a Beno gyógyszertárakban. A Dimotec 1000 mg filmtabletta diazmin tartalmú vég nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
3: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu.
4: Pénzt váltanál? Akkor nagyon figyelj! Nehogy, hogy lehúzzanak!
5: Gyere át a szlovák gyarmati pénzváltóba! A határtól mindössze 100 méterre. Nálunk nincs tranzakciós díj.
4: Igen, jól hallottad. Nulla extra költség.
5: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk.
4: Euró, dollár, font, lei, zloty és még jó pár valuta. Napra kész árfolyamon.
5: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesszük.
4: Reggel 8-tól már itt vagyunk.
5: És egészen délután 5-ig várunk minden nap.
6: Ha kérdésed van, hívj 0630 154 67 21.
4: Számolj utána.
5: Megéri hozzánk jönni.

0: Hollywood. Ez nem csak hang, ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérgokárt pályája vár rád. A Palóc Ringen. Hatvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre, Nógrád megye szívében. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon. Vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palóc Ring. Ne csak nézd a versenyt, vezest!
1: Azonnal készpénzre van szüksége, és a megoldás sem várathat magára. Viktor boltjában percek alatt adunk kölcsönt kezes és jövedelemigazolás nélkül. Arany és ezüst ékszereiért cserébe készpénzt adunk a legmagasabb napi árfolyamon, akár 90 napos futamidőre, és ha kiváltja azokat, a megoldás a következő alkalommal is önnél lesz. Viktor boltja Balassagyarmaton, a Rákóczi út 23-ban, a Lipóti pékség mellett, és Vácon a Széchenyi utca 25 szám alatt.
2: Ideje bejelentkeznem a kötelező szervízre. Te, a Dacia-nál ez mennyibe kerül?
3: Semennyibe. Nekem Bigsterem van, amihez nem csak 5 év vagy 100 ezer kilométer garancia, hanem 5 év díjmentes karbantartás is jár.
2: Tehát 5 évig ez nem kerül semmibe?
3: Pontosan. Mert nálunk az autózás a kaland, nem a karbantartás. Dacia Bigster. Most 5 év díjmentes karbantartással. További részletek a dacia.hu oldalon és a márka kereskedésekben.
4: Éki Autóház Kft. A Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése. Balassagyarmat, Kóvári út 14. Nyékiautóház.hu.
5: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
6: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: Odysseus, nem akarsz emlékezni?
8: Christopher Nolan filmje.
7: Mondd el, mire emlékszel.
8: Feleségre. Fiúra. Még megmenthetem őket. Senki sem állhat közém. És az otthon közé. Még az istenek sem. Odüsszeia a mozikban.
9: Reklámot hallottak.
10: 17 óra van.
9: Itt a Megafon.
10: A mikrofonnál Györfi Betta.
11: Hírek.
10: Idén is keresik Palóc ország szépét a jövő hét végén Balassagyarmaton kezdődő Szent Anna napi Palóc búcsú és folk fesztivál keretében, árult el a Megafon reggeli műsorában a Mixed Kálmán Művelődési Központ igazgatónője. Golyán Krisztina a startmenüben arról beszélt, a felhívás nem egy hagyományos szépségverseny, hanem a Palóc népviselet, a hagyományok és a kulturális örökség igazi ünnepe. Olyan lányokat és fiatal asszonyokat várnak, akik büszkén hordják őseik öltözetét és szívesen mutatják be annak szépségét, hitelességét, valamint értékeit. Az igazgatónő hozzátette, a megmérettetésre kizárólag autentikus Palóc népviseletben lehet jelentkezni, hiszen az előválogatás során a hagyomány hűség a legfőbb szempont. A rendezvényre vasárnapig lehet regisztrálni. Vádemelést javasolnak a széchenyi nyomozók az ellen a 26 éves férfi ellen, aki megfenyegetett és kirabolt egy 11 éves kisfiút. A Magyar Géci elkövető június 5-én kora délután szólította meg a gyermeket Széchenyi sétáló utcájában. Először csak pénzt kért tőle, ám miután a fiú ezt megtagadta és megpróbált elsétálni, a támadó követni kezdte. Amikor utolérte, veréssel fenyegette meg a gyermeket, ha nem adja át az összes nála lévő értéket. A megrémült kisfiú a fenyegetés hatására odaadta a zseppénzét. A bejelentés után a rendőrök gyorsan azonosították és elfogták a gyanúsítottat, akinél megtalálták az elrabolt 1000 forintos bankjegyet is. Rendészeti vezetői kinevezésekről és megbízásokról döntött Pósfai Gábor belügyminiszter. A változások a Pest és a Nógrád vármegyei rendőrfőkapitányságot is érintik. A tárcavezető visszavonta Lauda Zoltán rendőrdandártábornok Pest vármegyei főkapitány vezetői kinevezését, a beosztás ellátásával pedig Horváth András rendőrdandártábornokot bízta meg. Ezzel egy időben távozik posztjáról a Nógrád vármegyei rendőrfőkapitányság vezetője, Somsics Gabriella rendőrdandártábornok is. Az ő helyét a megyei főkapitányság élén Kálmán Zsolt rendőrezredes veszi át. A magyar történelem egyik legnagyobb vasútfejlesztési programjáról döntött a Tisza kormány, közölte a miniszterelnök a közösségi oldalán. Magyar Péter hozzátette, a Baross Gábor program részleteit a jövő héten ismertetik a közlekedési és beruházási miniszterrel. Vitézi Dávid a parlamentben július 7-én mutatta be a közösségi közlekedés fejlesztéséről szóló törvényjavaslatot. A miniszter hangsúlyozta, hogy a tervezet szorosan összefügg az Európai Uniós források hazahozatalával. A cél az, hogy minél több pénzt fordíthassanak a vasút megújítására, ennek szellemében dolgoznak a 10 évnél is hosszabb távú Baross Gábor vasútfejlesztési terv elkészítésén. Vitézi Dávid kiemelte, bár az infrastruktúra terén is bőven van feladat, ez a törvényjavaslat most elsősorban a járműparkra és a szolgáltatás színvonalára koncentrál.
11: Közlekedés.
10: Trafipax várható ma Etes belterületén, valamint Verőcén az Árpád úton is, vezessenek figyelmesen.
12: És most egy újabb mega jó zenei óra, mega slágerekkel,
13: mega jó hangulatban.
14: Megafon, nagyot szól.

0: újra átélni a 90-es éveket.
1: Repül a bálna, ez a parancs, érik a narancs. Újra élni örökre.

0: telefon.
1: Kismaroson az Erdei Vasúton 91.9.
0: Nagyot szól!
2: Caught in the moment, not even thinking twice. Everything's frozen.

0: Reklám.
1: Reklám.
2: Naftalin premier a Budapest Bár bombas slágereivel, Szarka Tamás és zenekara koncert, amerikai komédia, a feleség 40-nél kezdődik, Mesztelen igazság, Szép nyári nap, az államtitkár asszony félrelép, a Pál utcai fiúk, Kölcsönlakás, István a király. 10 fergeteges produkcióval és 11 előadással dübörög a Toyota Salgótarján Zente nyár, július 20-a és augusztus 12-e között Salgótarján főterén. A színház a nyárról szól. www.zenteszínház.hu.
3: Viszek egyet a Daniel Klein karkötőből, egyet a zaknyakláncból, jöhet egy free rukóra, de viszek még egy valódi köveségszert is. Egy elegáns citizent a munkába, és egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranynyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
4: Speciál óraékszer Balassa gyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
5: Balassa gyarmaton, a Madás moziban.
6: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: Odysseus, nem akarsz emlékezni?
8: Christopher Nolan filmje.
9: Mondd el, mire emlékszel.
10: Feleségre. Fiúra. Még megmenthetem őket. Senki sem állhat közém. És az otthon közé. Még az istenek sem.
11: Odüsszeia a mozikban.
12: Reklámot hallottak.
13: 18 óra van.
12: Itt a Megafon.
14: A Megafon hírei következnek 2026. július 17-én a mikrofonnál Györfi Betta.
15: Hírek.
14: Idén is keresik Palóc ország szépét a jövő hétvégén Balassagyarmaton kezdődő Szent Anna napi Palóc búcsú és folk fesztivál keretében, árult el a Megafon reggeli műsorában a Mixed Kálmán Művelődési Központ igazgatónője. Golyán Krisztina a startmenüben arról beszélt, a felhívás nem egy hagyományos szépségverseny, hanem a Palóc népviselet, a hagyományok és a kulturális örökség igazi ünnepe. Olyan lányokat és fiatal asszonyokat várnak, akik büszkén hordják őseik öltözetét és szívesen mutatják be annak szépségét, hiteles, valamint értékeit. Az igazgatónő hozzátette, a megmérettetésre kizárólag autentikus Palóc népviseletben lehet jelentkezni, hiszen az előválogatás során a hagyomány hűség a legfőbb szempont. A rendezvényre vasárnapig lehet regisztrálni. Olyan Krisztinát, a Balassagyarmati Mixát Kálmán Művelődési Központ igazgatónőjét hallják.
16: Így hívtuk szombatra életre néhány évvel ezelőtt újból a Szent Anna szépeit, azaz Palócország szépének megválasztását. Itt nagyon jól tettünk szerintünk, mert az egyik legnépszerűbb program, nagyon várja mindig a közönség. Inkább a népviselet viselésének a versenye. Több részből áll, igen, az is fontos, hogy ő hogy kacsint, hogy mosolyog, de az, hogy milyen méltósággal és milyen háttértörténettel viseli a népviseletet, talán ez a döntő, illetve azért nézzük szakmai elemeket is, hogy van felrakva az a főkötő, meg összeillenek-e a népviseleti elemek, mennyire autentikus az a darab, és most már azért csinálunk ezért előválogatót is, hogy mert tehát népszerű egy program, és hogy tényleg minél hitelesebben tudjuk bemutatni a hiteles emberekkel a Palóc viseletet.
14: A Dériné program Vitéz László alprogramja várja azoknak az óvodáknak a jelentkezését, amelyek a következő nevelési évben ingyenesen szeretnék biztosítani a gyerekeknek a Bábszínház és a Magyar Néphagyományok játékos világát. Varga Csikás Csenge projektvezető a Megafonnak elmondta, a kezdeményezés rendkívül népszerű a nyugat-nógrádi térségben. Balassagyarmat összes óvodája mellett Patvarcon, Ipolyszögön, Palotáson, Kállón, Etesen és Szentén is felléptek már a legkisebbek előtt. Az érdeklődő intézmények az info@vlp.derineprogram.hu e-mail címen jelentkezhetnek. Varga Csikás Csengét, a Dériné program Vitéz László alprogramjának projektvezetőjét hallják.
17: A Vitéz László program célja, hogy a legkisebbeket, az óvodás korosztályt megszólítsa a Bábszínház élményével, és a színházi világba így bevezesse őket. Drámajátékokkal, népzenével, táncházzal, kézműves foglalkozással is készül a program az előadásokon túl, tehát egy komplex pedagógiai programot nyújtunk a gyerekek számára. nagy hangsúlyt fektetünk ugye arra, hogy ez a kulturális élmény majd a következő színházba járó generációt ki tudja nevelni, és az óvodapedagógusok visszajelzéséből is ezt tapasztaljuk, hogy ez az élmény, ez egy örök élmény, és a gyerekeken lenyomatot hagy, mert még heteken, hónapokon keresztül is emlegetik a programot és az előadást.
14: Vádemelést javasolnak a széchenyi nyomozók az ellen a 26 éves férfi ellen, aki megfenyegetett és kirabolt egy 11 éves kisfiút. A Magyar Géci elkövető június 5-én kora délután szólította meg a gyermeket Széchenyi sétáló utcájában. Először csak pénzt kért tőle, ám miután a fiú ezt megtagadta és megpróbált elsétálni, a támadó követni kezdte. Amikor utolérte, veréssel fenyegette meg a gyermeket, ha nem adja át az összes nála lévő értéket. A megrémült kisfiú a fenyegetés hatására odaadta a zseppénzét. A bejelentés után a rendőrök gyorsan azonosították és elfogták a gyanúsítottat, akinél megtalálták az elrabolt 1000 forintos bankjegyet is. Gyertyás megemlékezést szervez holnap este 6 órától a Nézsai Mikszáth Kálmán Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola. Az intézmény a közösségi oldalán jelentette be, hogy az iskola parkolójában adóznak majd annak a 15 éves diáknak az emlékére, aki a napokban veszítette életét egy tragikus közlekedési balesetben. Bandúr Bendegú szerdán hunyt el, amikor a kettes főúton Szendehelyi és Katalin puszta között egy kamion és egy személyautó ütközött össze. A szerencsétlenségben egy 50 év körüli férfi is súlyosan megsérült, őt kórházba szállították. A 15 éves fiú életéért hosszan küzdöttek a mentők, de a gyors beavatkozás és az újraélesztési kísérletek ellenére a helyszínen életét vesztette. Rendészeti vezetői kinevezésekről és megbízásokról döntött Pósfai Gábor belügyminiszter. A változások a Pest és a Nógrád vármegyei rendőrfőkapitányságot is érintik. A tárcavezető visszavonta Lauda Zoltán rendőrdandártábornok Pest vármegyei főkapitány vezetői kinevezését, a beosztás ellátásával pedig Horváth András rendőrdandártábornokot bízta meg. Ezzel egy időben távozik posztjáról a Nógrád vármegyei rendőrfőkapitányság vezetője, Somsics Gabriella rendőrdandártábornok is. Az ő helyét a megyei főkapitányság élén Kálmán Zsolt rendőrezredes veszi át. Ezüstérmet szerzett Nagy Rasztovszki Vince a kanadai Halifaxban megrendezett ifjúsági és U23-as gyorsasági kajakkenu világbajnokságon. A Dunakeszi Kajakklub versenyzője egy rendkívül erős mezőnyben állhatott fel a dobogó második fokára. Az 54 nemzet részvételével zajló világbajnokságon Vince kiváló versenyzéssel mindössze 15 század másodperccel maradt le az aranyéremről és a világbajnoki címről.
0: Közlekedés.
14: Éjszakai trafipaxszal találkozhatnak a sofőrök Gödön, a Pesti úton, Tahítótfalu belterületén, valamint a kettes főúton Őrhalomban. Ne hajtsanak gyorsan, vigyázzanak a vadakra is.
1: És most egy újabb mega jó zenei óra, mega slágerekkel,
13: mega jó hangulatban.
15: Megafon, nagyot szól.

0: Reklám.
1: Reklám.
2: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. MGGál.hu.
3: Hé, Balassagyarmat! Megérkezett az OMV legújabb kedvence, a Big Dog! Nagyobb, finomabb, jobb! Kívül ropogós, belül szaftos, és 4 ütős ízben vár rád! Dupla szószos, paprikás grillkolbászos, sült hagymás vagy cheddar jalapeños. Ha pedig a klasszikusra vágysz, ott az XL Hot Dog extra sajttal és baconnel. Ne csak tankolj, harapj bele az élménybe! OMV töltőállomás Balassagyarmaton, a kórház mellett! 3 nap, 1 város, 1 hatalmas élmény! Július 17-től 19

koncert, konyha, Full Moon, Alma együttes, László Attila, DJ Henrik, Sixok, Latte Mafiato, Kitty Live, Krokodil, Kontaktus Country, a Váci Civitas Szimfonikus Zenekar és a Vogue

0: 17-én, 18-án és 19-én Vácon. Ott a helyed! Ott a helyed!
1: Reklámot hallottak.
2: 19 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Györfi Betta.
3: Hírek.
2: Vádemelést javasolnak a széchenyi nyomozók az ellen a 26 éves férfi ellen, aki megfenyegetett és kirabolt egy 11 éves kisfiút. A Magyar GC elkövető június 5-én kora délután szólította meg a gyermeket Széchény sétáló utcájában. Először csak pénzt kért tőle, ám miután a fiú ezt megtagadta és megpróbált elsétálni, a támadó követni kezdte. Amikor utolérte, veréssel fenyegette meg a gyermeket, ha nem adja át az összes nála lévő értéket. A megrémült kisfiú a fenyegetés hatására odaadta a zseppénzét. A bejelentés után a rendőrök gyorsan azonosították és elfogták a gyanúsítottat, akinél megtalálták az elrabolt 1000 forintos bankjegyet is. Ezüstérmet szerzett Nagy Rasztovszki Vince a kanadai Halifaxban megrendezett ifjúsági és U23-as gyorsasági kajakkenu világbajnokságon. A Dunakeszi Kajakklub versenyzője egy rendkívül erős mezőnyben állhatott fel a dobogó második fokára. Az 54 nemzet részvételével zajló világbajnokságon Vince kiváló versenyzéssel mindössze 15 század másodperccel maradt le az aranyéremről és a világbajnoki címről. Ha javítani akarjuk a budapesti közbiztonságot, először meg kell értenünk, hogy a lakosságot zavaró jelenségek többsége nem rendészeti, hanem szociális kérdés, és nem is fővárosi, hanem országos probléma, közölte a főpolgármester. Karácsony Gergely bejelentette, a főváros létrehoz egy közterületi koordinációs munkacsoportot. Ebben az érintett kerületek, a rendőrség, az állami szervek, valamint a szociális és egészségügyi szakmai szervezetek rendszeresen egyeztetnek majd a problémák kezeléséről. Budapest emellett vállalja egy addiktológiai utcai szolgálat megszervezését is, amely a szenvedélybetegek megsegítésére fókuszál. A hálózat felállításáról a főváros azonnali egyeztetést kezd a kormánnyal. Jelentős előrelépést hozhat a sebészetben az a két beavatkozás, amelyet nemrégiben az Egyesült Államokban hajtottak végre távolról irányított humanoid robotokkal, írja a hvg.hu. Az állatkísérletek során elvégzett első műtétnél egy robot és a mellette álló asszisztens közösen távolította el egy alany epehólyagját. A második esetben már két egymás mellett dolgozó távirányított humanoid robot végezte el ugyanezt a beavatkozást. Amennyiben a módszer klinikailag is sikeresnek bizonyul, a humanoid robotok olcsóbb alternatívát jelenthetnek a kisebb kórházaknak, amelyeknek nincs forrásuk a méregdrága speciális sebészeti robotok beszerzésére. Palvin Barbara állítása szerint a várandósága újra feltépte a testével kapcsolatos régi lelki sebeit, írja az Index. A világhírű magyar szupermodell nemrég egy podcast műsorban elárulta, nehezen élte meg, hogy a mérleg rohamosan többet mutatott, és a karjai is megváltoztak. Bár a terhesség kezdetben még nem igazán látszott rajta, a hasa folyamatosan kerekedett, a ruhái pedig hamar szűkké váltak. Elmondása szerint emiatt egyre inkább szorongani kezdett, de a férje mindenben támogatja őt, és segít neki átlendülni a nehézségeken. Kendőzetlenül elmondta a véleményét Kökény Attila a Megasztárról. Az énekes, aki annak idején éppen ebben a tehetségkutatóban lett országszerte ismert, egy beszélgetésben kijelentette, mindaz, ami korábban értéket képviselt a műsorban, mára elveszett a számára, és azokra a dolgokra sem tud már büszke lenni, amelyekre egykor az volt. Hozzátette, az ő szereplése idején a produkció még valódi minőséget közvetített, ám a mostani szériákról és az ott zajló eseményekről már egészen más a véleménye.
1: Közlekedés.
2: Éjszakai trafipaxszal találkozhatnak a sofőrök Gödön, a Pesti úton, Tahítótfalu belterületén, valamint a 2-es főúton Őrhalomban. Ne hajtsanak gyorsan, vigyázzanak a vadakra is.
1: És most egy újabb mega jó zenei óra, mega slágerekkel,
4: mega jó hangulatban.
2: Megafon, nagyot szól.

0: Vodafone idén is elhozza minden idők legnagyobb nyári slágereit.
1: Munkahelyen, autóban, vízparton, mindenhol nagyot szól.
0: Eredeti meg a slágerek, a nyár minden erejével. Ez a Megafon.
1: Ez a Megafon.

0: forgalom. Július 17-én, 18-án és 19-én Vácon. Ott a helyed! Ott a helyed!
1: Reklámot hallottak.
2: 20 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Györfi Betta.
3: Hírek.
2: A Dériné program Vitéz László alprogramja várja azoknak az óvodáknak a jelentkezését, amelyek a következő nevelési évben ingyenesen szeretnék biztosítani a gyerekeknek a Bábszínház és a Magyar Néphagyományok játékos világát. Varga Csikás Csenge projektvezető a Megafonnak elmondta, a kezdeményezés rendkívül népszerű a nyugat-nógrádi térségben. Balassagyarmat összes óvodája mellett Patvarcon, Ipolyszögön, Palotáson, Kállón, Etesen és Szentén is felléptek már a legkisebbek előtt. Az érdeklődő intézmények az info@vlp.derinéprogram.hu e-mail címen jelentkezhetnek. Gyertyás megemlékezést szervez holnap este 6 órától a Nézsai Mikszát Kálmán Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola. Az intézmény a közösségi oldalán jelentette be, hogy az iskola parkolójában adóznak majd annak a 15 éves diáknak az emlékére, aki a napokban veszítette életét egy tragikus közlekedési balesetben. Bandúr Bendegúz szerdán hunyt el, amikor a kettes főúton Szendehelyi és Katalin puszta között egy kamion és egy személyautó ütközött össze. A szerencsétlenségben egy 50 év körüli férfi is súlyosan megsérült, őt kórházba szállították. A 15 éves fiú életéért hosszan küzdöttek a mentők, de a gyors beavatkozás és az újraélesztési kísérletek ellenére a helyszínen életét vesztette. Rendészeti vezetői kinevezésekről és megbízásokról döntött Pósfai Gábor belügyminiszter. A változások a Pest és a Nógrád vármegyei rendőrfőkapitányságot is érintik. A tárcavezető visszavonta Lauda Zoltán rendőrdandártábornok Pest vármegyei főkapitány vezetői kinevezését, a beosztás ellátásával pedig Horváth András rendőrdandártábornokot bízta meg. Ezzel egy időben távozik posztjáról a Nógrád vármegyei rendőrfőkapitányság vezetője, Somsics Gabriella rendőrdandártábornok is. Az ő helyét a megyei főkapitányság élén Kálmán Zsolt rendőrezredes veszi át. A II. Világháborúban elesett 26 magyar katona maradványait tárták fel a Komárom-Esztergom vármegyei Kisbéren. A hírt a Hadtörténeti Intézet és Múzeum hadisír gondozói közölték. Tájékoztatásuk szerint tavaly egy helyi lakos hívta fel a figyelmüket a kisbéri alsó temetőben lévő katonasírokra. Egy helyi sírásról ráadásul arról számolt be, hogy még 2018-ban egy civil temetés előkészítésekor nagy mennyiségű katonai felszerelést és csontokat talált a földben. A katonák földi maradványait antropológiai vizsgálatra Budapestre szállították. A hősi halottakat a tervek szerint ősszel katonai tiszteletadás mellett temetik újra a Fiumei úti sírkert 52-es parcellájában. Saját megfigyelés segítő műhold rendszert fejleszt Belgium, hogy ezzel is csökkentse a más országoktól való függőségét. A belga védelmi miniszter a helyi lapoknak elmondta, több mint 200 millió eurót fektetnek az ország első kifejezetten védelmi célú hálózatának kiépítésébe, amely több tucat műholdból áll majd. A rendszer már jövőre biztosíthatja a független megfigyelő képességet alacsony földkörüli pályán, ezzel is megerősítve Belgium stratégiai függetlenségét és önállóságát.
1: Közlekedés.
2: Éjszakai trafipaxszal találkozhatnak a sofőrök Gödön, a Pesti úton, Tahítótfalu belterületén, valamint a kettes főúton Őrhalomban. Ne hajtsanak gyorsan, vigyázzanak a vadakra is.
1: És most
3: megalapozzuk az este hangulatát. Indul a parti a 80-as, 90-es évek.

0: hamarosan jön egy újabb óra minden idők legnagyobb bulis lágereivel.
1: Mega Party.
0: Mega Party. 21 óra van.
1: Itt a Megafon.
0: Megafon.
2: A mikrofonnál Györfi Betta.
0: Hírek.
2: A második világháborúban elesett 26 magyar katona maradványait tárták fel a Komárom-Esztergom vármegyei Kisbéren. A hírt a Hadtörténeti Intézet és Múzeum hadisír gondozói közölték. Tájékoztatásuk szerint tavaly egy helyi lakos hívta fel a figyelmüket a kisbéri alsó temetőben lévő katonasírokra. Egy helyi sírásó ráadásul arról számolt be, hogy még 2018-ban egy civil temetés előkészítésekor nagy mennyiségű katonai felszerelést és csontokat talált a földben. A katonák földi maradványait antropológiai vizsgálatra Budapestre szállították. A hősi halottakat a tervek szerint ősszel katonai tiszteletadás mellett temetik újra a Fiumei úti sírkert 52-es parcellájában. Ha javítani akarjuk a budapesti közbiztonságot, először meg kell értenünk, hogy a lakosságot zavaró jelenségek többsége nem rendészeti, hanem szociális kérdés, és nem is fővárosi, hanem országos probléma, közölte a főpolgármester. Karácsony Gergely bejelentette, a főváros létrehoz egy közterületi koordinációs munkacsoportot. Ebben az érintett kerületek, a rendőrség, az állami szervek, valamint a szociális és egészségügyi szakmai szervezetek rendszeresen egyeztetnek majd a problémák kezeléséről. Budapest emellett vállalja egy addiktológiai utcai szolgálat megszervezését is, amely a szenvedélybetegek megsegítésére fókuszál. A hálózat felállításáról a főváros azonnali egyeztetést kezd a kormánnyal. Rendkívüli érdeklődés kísérte Szlovákiában az otthon támogatási program első pályázati körét, az 5000 férőhelyes keret ugyanis mindössze 45 perc alatt teljesen betelt, írja az Új Szó. A sikeres pályázók a feltételek teljesítése után támogatási szerződést kapnak, és legfeljebb 5500 euró előlegben részesülhetnek. A program keretében összesen 11000 euró támogatás igényelhető a lakóházak energetikai korszerűsítésére. A finanszírozást a modernizációs alap biztosítja, amelyből a következő két évre 186 millió eurót különítettek el erre a célra. Palvin Barbara állítása szerint a várandósága újra feltépte a testével kapcsolatos régi lelkisebeit, írja az Index. A világhírű magyar szupermodell nemrég egy podcast műsorban elárulta, nehezen élte meg, hogy a mérleg rohamosan többet mutatott, és a karjai is megváltoztak. Bár a terhesség kezdetben még nem igazán látszott rajta, a hasa folyamatosan kerekedett, a ruhái pedig hamar szűkké váltak. Elmondása szerint emiatt egyre inkább szorongani kezdett, de a férje mindenben támogatja őt, és segít neki átlendülni a nehézségeken.
1: Közlekedés.
2: Éjszakai trafipaxszal találkozhatnak a sofőrök Gödön, a Pesti úton, Tahítótfalu belterületén, valamint a 2-es főúton Őrhalomban. Ne hajtsanak gyorsan, vigyázzanak a vadakra is.
1: És most
0: megalapozzuk az este hangulatát. Indul a parti a 80-as, 90-es évek

0: Ez volt a Megaparty.
1: De nincs megállás. Hamarosan a folytatásban minden idők legnagyobb slágerei.
0: Megafon.
2: Megafon.
1: 22 óra van.
0: Itt a Megafon.
1: Megafon.
3: A Megafon hírei következnek 2026. július 17-én a mikrofonnál Györfi Betta.
1: Hírek.
3: Idén is keresik Palóc ország szépét a jövő hét végén Balassagyarmaton kezdődő Szent Anna napi Palóc búcsú és folk fesztivál keretében, árult el a Megafon reggeli műsorában a Mixed Kálmán Művelődési Központ igazgatónője. Golyán Krisztina a startmenüben arról beszélt, a felhívás nem egy hagyományos szépségverseny, hanem a Palóc népviselet, a hagyományok és a kulturális örökség igazi ünnepe. Olyan lányokat és fiatal asszonyokat várnak, akik büszkén hordják őseik öltözetét és szívesen mutatják be annak szépségét, hiteles, valamint értékeit. Az igazgatónő hozzátette, a megmérettetésre kizárólag autentikus Palóc népviseletben lehet jelentkezni, hiszen az előválogatás során a hagyomány hűség a legfőbb szempont. A rendezvényre vasárnapig lehet regisztrálni. Golyán Krisztinát, a Balassagyarmati Mixed Kálmán Művelődési Központ igazgatónőjét hallják.
4: Így hívtuk szombatra életre néhány évvel ezelőtt újból a Szent Anna szépeit, azaz Palócország szépének megválasztását. Itt nagyon jól tettünk szerintünk, mert az egyik legnépszerűbb program, nagyon várja mindig a közönség. Inkább a népviselet viselésének a versenye több részből áll. Igen, az is fontos, hogy ő hogy kacsint, hogy mosolyog, de az, hogy milyen méltósággal és milyen háttértörténettel viseli a népviseletet, talán ez a döntő, illetve azért nézzük szakmai elemeket is, hogy van felrakva az a főkötő, meg összeillenek-e a népviseleti elemek, mennyire autentikus az a darab, és most már azért csinálunk ezért előválogatót is, hogy mert tehát népszerű egy program, és hogy tényleg minél hitelesebben tudjuk bemutatni, és hiteles emberekkel a Palóc viseletet.
3: A Dériné program Vitéz László alprogramja várja azoknak az óvodáknak a jelentkezését, amelyek a következő nevelési évben ingyenesen szeretnék biztosítani a gyerekeknek a Bábszínház és a Magyar Néphagyományok játékos világát. Varga Csikás Csenge projektvezető a Megafonnak elmondta, a kezdeményezés rendkívül népszerű a nyugat-nógrádi térségben. Balassagyarmat összes óvodája mellett Patvarcon, Ipolyszögön, Palotáson, Kállón, Etesen és Szentén is felléptek már a legkisebbek előtt. Az érdeklődő intézmények az info@vlp.derine-program.hu e-mail címen jelentkezhetnek. Varga Csikás Csengét, a Dériné program Vitéz László alprogramjának projektvezetőjét hallják.
5: A Vitéz László program célja, hogy a legkisebbeket, az óvodás korosztályt megszólítsa a Bábszínház élményével, és a színházi világba így bevezesse őket. Drámajátékokkal, népzenével, táncházzal, kézműves foglalkozással is készül a program az előadásokon túl, tehát egy komplex pedagógiai programot nyújtunk a gyerekek számára. Nagy hangsúlyt fektetünk ugye arra, hogy ez a kulturális élmény majd a következő színházba járó generációt ki tudja nevelni, és az óvodapedagógusok visszajelzéséből is ezt tapasztaljuk, hogy ez az élmény, ez egy örök élmény, és a gyerekeken lenyomatot hagy, mert még heteken, hónapokon keresztül is emlegetik a programot és az előadást.
3: Vádemelést javasolnak a széchenyi nyomozók az ellen a 26 éves férfi ellen, aki megfenyegetett és kirabolt egy 11 éves kisfiút. A Magyar Géci elkövető június 5-én kora délután szólította meg a gyermeket Széchenyi sétáló utcájában. Először csak pénzt kért tőle, ám miután a fiú ezt megtagadta és megpróbált elsétálni, a támadó követni kezdte. Amikor utolérte, veréssel fenyegette meg a gyermeket, ha nem adja át az összes nála lévő értéket. A megrémült kisfiú a fenyegetés hatására odaadta a zseppénzét. A bejelentés után a rendőrök gyorsan azonosították és elfogták a gyanúsítottat, akinél megtalálták az elrabolt 1000 forintos bankjegyet is. Gyertyás megemlékezést szervez holnap este 6 órától a Nézsai Mixád Kálmán Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola. Az intézmény a közösségi oldalán jelentette be, hogy az iskola parkolójában adóznak majd annak a 15 éves diáknak az emlékére, aki a napokban veszítette életét egy tragikus közlekedési balesetben. Bandúr Bendegú szerdán hunyt el, amikor a kettes főúton Szendehelyi és Katalin puszta között egy kamion és egy személyautó ütközött össze. A szerencsétlenségben egy 50 év körüli férfi is súlyosan megsérült, őt kórházba szállították. A 15 éves fiú életéért hosszan küzdöttek a mentők, de a gyors beavatkozás és az újraélesztési kísérletek ellenére a helyszínen életét vesztette. Rendészeti vezetői kinevezésekről és megbízásokról döntött Pósfai Gábor belügyminiszter. A változások a Pest és a Nógrád vármegyei rendőrfőkapitányságot is érintik. A tárcavezető visszavonta Lauda Zoltán rendőrtandártábornok Pest vármegyei főkapitány vezetői kinevezését, a beosztás ellátásával pedig Horváth András rendőrtandártábornokot bízta meg. Ezzel egy időben távozik posztjáról a Nógrád vármegyei rendőrfőkapitányság vezetője, Somsics Gabriella rendőrtandártábornok is. Az ő helyét a megyei főkapitányság élén Kálmán Zsolt rendőrezredes veszi át. Ezüstérmet szerzett Nagy Rasztovszki Vince a kanadai Halifaxban megrendezett ifjúsági és U23-as gyorsasági kajakkenu világbajnokságon. A Dunakeszi Kajakklub versenyzője egy rendkívül erős mezőnyben állhatott fel a dobogó második fokára. Az 54 nemzet részvételével zajló világbajnokságon Vince kiváló versenyzéssel mindössze 15 század másodperccel maradt le az aranyéremről és a világbajnoki címről.
0: Közlekedés.
3: Éjszakai trafipaxszal találkozhatnak a sofőrök Gödön, a Pesti úton, Tahítótfalu belterületén, valamint a 2-es főúton Őrhalomban. Ne hajtsanak gyorsan, vigyázzanak a vadakra is.
0: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
1: Megafon. Nagyot szól.

0: 23 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Györfi Betta.
3: Hírek.
2: A magyar történelem egyik legnagyobb vasútfejlesztési programjáról döntött a Tisza kormány, közölte a miniszterelnök a közösségi oldalán. Magyar Péter hozzátette, a Baross Gábor program részleteit a jövő héten ismertetik a közlekedési és beruházási miniszterrel. Vitézi Dávid a parlamentben július 7-én mutatta be a közösségi közlekedés fejlesztéséről szóló törvényjavaslatot. A miniszter hangsúlyozta, hogy a tervezet szorosan összefügg az Európai Uniós források hazahozatalával. A cél az, hogy minél több pénzt fordíthassanak a vasút megújítására, ennek szellemében dolgoznak a 10 évnél is hosszabb távú Baross Gábor vasútfejlesztési terv elkészítésén. Vitézi Dávid kiemelte, bár az infrastruktúra terén is bőven van feladat, ez a törvényjavaslat most elsősorban a járműparkra és a szolgáltatás színvonalára koncentrál. A II. Világháborúban elesett 26 magyar katona maradványait tárták fel a Komárom-Esztergom vármegyei Kisbéren. A hírt a Hadtörténeti Intézet és Múzeum hadisír gondozói közölték. Tájékoztatásuk szerint tavaly egy helyi lakos hívta fel a figyelmüket a kisbéri alsó temetőben lévő katonasírokra. Egy helyi sírásó ráadásul arról számolt be, hogy még 2018-ban egy civil temetés előkészítésekor nagy mennyiségű katonai felszerelést és csontokat talált a földben. A katonák földi maradványait antropológiai vizsgálatra Budapestre szállították. A hősi halottakat a tervek szerint ősszel katonai tiszteletadás mellett temetik újra a Fiumei úti sírkert 52-es parcellájában. A rendőrség továbbra sem küld SMS-ben közlekedési bírságról szóló értesítést. Ismét olyan adathalász üzenetek terjednek, amelyekkel csalók próbálják megvezetni a gyanútlan címzetteket, figyelmeztet az Országos Rendőrfőkapitányság. A megtévesztő SMS-ekben valamilyen közlekedési jogsértésre hivatkoznak a bűnözők, és a befizetéshez egy adathalász linket is mellékelnek. Ez a hivatkozás egy olyan hamis weboldalra vezet, amely a rendőrség hivatalos ügyintézési felületét utánozza, hogy így szerezzék meg az áldozatok személyes és bankkártya adatait. A hatóságok nyomatékosan kérnek mindenkit, ha ilyen üzenetet kap, ne kattintson a linkre, ne adja meg az adatait, hanem azonnal törölje az SMS-t. Kendőzetlenül elmondta a véleményét Kökény Attila a Megasztárról. Az énekes, aki annak idején éppen ebben a tehetségkutatóban lett országszerte ismert, egy beszélgetésben kijelentette, mindaz, ami korábban értéket képviselt a műsorban, mára elveszett a számára, és azokra a dolgokra sem tud már büszke lenni, amelyekre egykor az volt. Hozzátette, az ő szereplése idején a produkció még valódi minőséget közvetített, ám a mostani szériákról és az ott zajló eseményekről már egészen más a véleménye.
1: Közlekedés.
2: Éjszakai trafipaxszal találkozhatnak a sofőrök Gödön, a Pesti úton, Tahítótfalu belterületén, valamint a 2-es főúton Őrhalomban. Ne hajtsanak gyorsan, vigyázzanak a vadakra is.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
3: Megafon.
0: Nagyot szól.

hitjeink meg a slágereink.

0: Itt nincsenek lejárt lemezek. A Megafon is feldöntöttek. Itt vannak a 90-es évek meg a slágerei,
1: amik sosem tűnhetnek el. Ez tényleg nagyot szól.

0: Minden idők legnagyobb slágerei a 80-as évek.
1: A 90-es évek.
0: És napjaink meg a slágerei.

0: 0 óra.
1: Itt a Megafon.
0: A Megafon hírei következnek 2026. július 18-án. A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. 806 pályázónak ment ki a felszólítás arról, hogy 15 napjuk van elküldeni részletes beszámolóikat az általuk felhasznált támogatásokról, közölte a kultúráért felelős miniszter, aki a Nemzeti Kulturális Alap által kiosztott összegek körüli botrány fejleményeiről posztolt közösségi oldalán. Tarr Zoltán bejegyzésében azt írta, a forrásokat, amelyek kapcsán most felszólítást küldtek az érintetteknek, az előző bukott miniszter saját keretében használta. Az idéglenes hírhet kollégiumból származó juttatásokat ellenőrzik. Hozzátette, az ebből kiosztott pénzek esetében már számos visszaélést tártak fel, ezért a szigorú átvilágítás minden egyes projekt esetében elengedhetetlen. A miniszter bejegyzése szerint Matasovszky, Zsolnai Bence mellett a Nemzeti Kulturális Támogatás kezelő vezetése és munkatársai is segítkezni fognak az ügy feltárásában. Társadalmi párbeszédet kezd a kormány a közlekedés biztonságról a tragédiák számának csökkentése érdekében, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, a kormány.hu oldalon elérhető, több hétig tartó egyeztetés célja, hogy még az év második felében olyan intézkedések léphessenek életbe, amelyek érdemben mérséklik a halálos és súlyos sérülésekkel járó balesetek számát. Több száz ember hal meg Magyarországon évente az utakon, és ezek jelentős része megelőzhető lenne, mondta példaként említve a gyorshajtást, az utcai versenyzést és a felelőtlen rolleres közlekedést. Magyar Péter jelezte, azt is a kormány célja nem a büntetések növelése, hanem az emberi élet és egészség védelme. A szemléletváltáson múlik a magyar mezőgazdaság sikere és versenyképessége, ezt mondta az agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter a rádióinterjúban. Bona Szabolcs rámutatott, a magyar mezőgazdaság nem versenyezhet az egyre erősebb, intenzív gazdálkodási rendszerekkel, hiszen ehhez az Európai Unió is kevés. Inkább az itt előállított termékeket kell minél magasabb feldolgozottsági fokon értékesíteni, ehhez pedig elsősorban az állattenyésztés, valamint a zöldség és gyümölcstermesztés fejlesztésére van szükség. Hozzátette, a jövő a családi gazdálkodóké, de a siker érdekében össze kell fogniuk egymással, a termékpályákat átfogó, magas szintű szerveződés és közös gondolkodás ugyanis a legsürgetőbb kihívások egyike. Saját elmondása szerint már tervezgeti a nagynapot vőlegényével Király Linda. Az énekesnő kezét tavasszal kérte meg a kedvese, és bár sokakat érdekel, mikor kerülhet sor az esküvőre, a pár egyelőre még nem tűzött ki konkrét dátumot. A művésznő ugyanakkor hamarosan új dallal jelentkezik, amely különleges helyet foglal el a karrierjében, hiszen ez lesz az első, teljes egészében magyar nyelvű albumának egyik fontos tétele.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
2: Egész éjjel.
0: Megafon. Nagyot szól.

0: 1 óra van.
1: Itt a Megafon.
0: A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. 806 pályázónak ment ki a felszólítás arról, hogy 15 napjuk van elküldeni részletes beszámolóikat az általuk felhasznált támogatásokról, közölte a kultúráért felelős miniszter, aki a Nemzeti Kulturális Alap által kiosztott összegek körüli botrány fejleményeiről posztolt közösségi oldalán. Tar Zoltán bejegyzésében azt írta, a forrásokat, amelyek kapcsán most felszólítást küldtek az érintetteknek, az előző bukott miniszter saját keretében használta. Az idéglenes hírhet kollégiumból származó juttatásokat ellenőrzik. Hozzátette, az ebből kiosztott pénzek esetében már számos visszaélést tártak fel, ezért a szigorú átvilágítás minden egyes projekt esetében elengedhetetlen. A miniszter bejegyzése szerint Matasovszky, Zsolnai Bence mellett a Nemzeti Kulturális Támogatás kezelő vezetése és munkatársai is segítkezni fognak az ügy feltárásában. Társadalmi párbeszédet kezd a kormány a közlekedés biztonságról a tragédiák számának csökkentése érdekében, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, a kormány.hu oldalon elérhető, több hétig tartó egyeztetés célja, hogy még az év második felében olyan intézkedések léphessenek életbe, amelyek érdemben mérséklik a halálos és súlyos sérülésekkel járó balesetek számát. Több száz ember hal meg Magyarországon évente az utakon, és ezek jelentős része megelőzhető lenne, mondta példaként említve a gyorshajtást, az utcai versenyzést és a felelőtlen rolleres közlekedést. Magyar Péter jelezte, azt is a kormány célja nem a büntetések növelése, hanem az emberi élet és egészség védelme. A szemléletváltáson múlik a magyar mezőgazdaság sikere és versenyképessége, ezt mondta az agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter a rádióinterjúban. Bona Szabolcs rámutatott, a magyar mezőgazdaság nem versenyezhet az egyre erősebb, intenzív gazdálkodási rendszerekkel, hiszen ehhez az Európai Unió is kevés. Inkább az itt előállított termékeket kell minél magasabb feldolgozottsági fokon értékesíteni, ehhez pedig elsősorban az állattenyésztés, valamint a zöldség és gyümölcstermesztés fejlesztésére van szükség. Hozzátette, a jövő a családi gazdálkodóké, de a siker érdekében össze kell fogniuk egymással, a termékpályákat átfogó, magas szintű szerveződés és közös gondolkodás ugyanis a legsürgetőbb kihívások egyike. Saját elmondása szerint már tervezgeti a nagynapot vőlegényével Király Linda. Az énekesnő kezét tavasszal kérte meg a kedvese, és bár sokakat érdekel, mikor kerülhet sor az esküvőre, a pár egyelőre még nem tűzött ki konkrét dátumot. A művésznő ugyanakkor hamarosan új dallal jelentkezik, amely különleges helyet foglal el a karrierjében, hiszen ez lesz az első, teljes egészében magyar nyelvű albumának egyik fontos tétele.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
2: Egész éjjel.
0: Megafon, megafon. Nagyot szól.

0: két óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Szendi Hajni.
3: Hírek.
2: 806 pályázónak ment ki a felszólítás arról, hogy 15 napjuk van elküldeni részletes beszámolóikat az általuk felhasznált támogatásokról, közölte a kultúráért felelős miniszter, aki a Nemzeti Kulturális Alap által kiosztott összegek körüli botrány fejleményeiről posztolt közösségi oldalán. Tar Zoltán bejegyzésében azt írta, a forrásokat, amelyek kapcsán most felszólítást küldtek az érintetteknek, az előző bukott miniszter saját keretében használta. Az idéglenes hírhet kollégiumból származó juttatásokat ellenőrzik. Hozzátette, az ebből kiosztott pénzek esetében már számos visszaélést tártak fel, ezért a szigorú átvilágítás minden egyes projekt esetében elengedhetetlen. A miniszter bejegyzése szerint Matasovszky, Zsolnai Bence mellett a Nemzeti Kulturális Támogatás kezelő vezetése és munkatársai is segítkezni fognak az ügy feltárásában. Társadalmi párbeszédet kezd a kormány a közlekedés biztonságról a tragédiák számának csökkentése érdekében, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta,